0: csak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Regán Lili, a Rádió 1 DJ, aki szenzációs dalt csinált, és hát szenzációs hangulatot is a Szeged Ifjúsági Napokon többször is zenélt a Rádió 1 stage-en. Ezekben a percekben egyébként most épp Lotfi Beggy a színpadunkon. Ma is 5 óráig megy, még a Buli Szegeden, a nyár utolsó fesztiválján is. Na rá, hogy ott vagyunk, két színpaddal egyébként. Regán Lili, Heal Me, az igazi mai slágerek között, ezt indítom.
1: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a rádió egy DJ közül a Stadium X és DJ Metzger Viki. Nagyon nagy zenét csináltak, és nagyon nagy bulit egyébként minden nyári fesztiválon, ahol volt rádió egy színpad. Ezt ezzel a dalon is hadd köszönjük meg nekik. A Let You Let Me Go után viszont... Igen, Shakira! És az egyik legújabb tőle, a Die Die, amit indítok itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: mindig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Kamrádot választottam picivel fél három után. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki az első bevételeiből azonnal épített otthonra magának egy teljesen profi stúdiót, és azóta is minden dalát egyébként ott rögzíti. Ezt is, Kamrád, Hug Yourself, az igazi mai slágerek között, ezt indítom már is.

0: your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ilyen nagy kedvencek a folytatásban is szerintem rendben lesz. Hozom például Louis és Alex Kedzsi újdonságát a következő órában, de készülök Sam Felddel, Miles Smith-szel és a kezdésben Martin Garrix-szel. Az igazi mai sláger a Butterflies, pár perc, és ezzel folytatom, aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Az iskolai bevásárlólista összeállításakor a füzetek, a különféle tanszerek és táskák, toltartók mellett ne feledkezzünk meg arról sem, miben viheti majd magával gyermekünk a 10 óraira csomagolt enni és innivalót. Nézzük meg most közelebbről, mire érdemes figyelni az uzsonnás dobozok és kulacsok kiválasztásakor. Nem mindegy ugyanis, hogy miből eszik és iszik a gyermekünk a mindennapokban. A szakértők figyelmeztetnek, a hagyományos, olcsó műanyag edényekből a rendszeres használat a karcolások és a melegítés hatására mikroműanyag részecskék és különféle vegyi anyagok oldódhatnak ki. Bár a piacon szinte mindenre ráírják a BPA-mentes jelzést, a lágyítóként használt egyéb műanyag adalékok továbbra is jelen lehetnek. A friss egészségügyi és környezetvédelmi kutatások rávilágítanak, hogy a mikro- és nanoműanyagok felhalmozódhatnak a szervezetben, ami a fejlődésben levő gyermekek immun- és hormonrendszerére kifejezetten kockázatos lehet. De mit érdemes akkor választani? Kulacsok esetében a legjobb alternatívát az élelmiszeripari rozsdamentes acélból, vagy az üvegből készült változatok jelentik. Az acélkulacs nem csak elnyűhetetlen és könnyű, de nem veszi át a szagokat, és a mikroműanyagok kioldódásától sem kell tartani. Ha mindenképpen műanyag mellett döntünk, keressük a legújabb generációs, úgynevezett tritán műanyagból készült termékeket, amelyek lényegesen stabilabb szerkezetűek. Az ételdobozoknál a rozsdamentes acél vagy az üveg mellett az orvosi szilikonból készült tárolók nyújtják a legbiztonságosabb megoldást. Emellett fontos alapszabály, a műanyag uzsonnás dobozokban soha nem melegítsünk ételt mikrohullámú sütőben, és ne tegyünk beléjük forró ételt, mert a hőhatás többszörösére növeli a vegyi anyagok kioldódását. Válasszunk tudatosan, hiszen az egészséges iskolakezdés a csomagolt uzsonnánál és a kulacs tartalmánál kezdődik.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
5: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel három után is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki úton van, vezessen óvatosan. Ez most egy olyan dal, ami szerintem hát kicsit melegebb lenne, kikönyökölős lenne, így hajnali háromkor nem ajánlom, de nagy kedvenc Loitól!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, holnap pedig média történeti pillanat, egy olyan műsor, amiben szerintem senki nem bízott, hogy lesz valaha, meg se fordult szerintem a fejünkben, hogy Sebestyén Balázs élő kívánságműsort vezet. 4 órán keresztül itt a Rádió 1-en. Holnap 10 órától. Ha valamire, akkor erre mindenki figyeljen is. Ízzi csak kéréseket 06 20 311 111. A legnagyobb kedvencek között pedig Sam Feldy a folytatás. Imádom ezt a dalt, Rosalinnel, Heart Like Mine. Picivel 3:30 előtt ez jön már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger. Megy a Rádió Egy DJ-je Nyújik, aki Szegeden is nagyon nagy bulit csinált. Az ifjúsági napokon természetesen ő is fellépett a színpadunkon. Most viszont ezekben a percekben hatalmas a hangulat, kapom folyamatosan a képeket, és ez most Christophernek köszönhető, de még Wilcox is készül egy nagy mixel. És hát ezzel zárjuk a nyári fesztivál szezon majd valamikor 5 óra magasságában, amit azt gondolom, hogy úgy elég keményen kifacsartunk idén. Jó volt, és nagyon köszönjük mindenkinek, aki velünk bulizott. Alex Kenji közben az igazi mai slágerrel a Bambuléval jön.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap reggel pedig nem csak műsor reggel, hanem 10 órától Balázs kívánság műsora is jön. A következő órára én pedig Bibi Rexával indítok a Faithless-szel a New Religion, pár perc is jön itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre több csuklón látni okos órát, és a legújabb trend szerint a mutató ujjakra is felkerültek a parányi okos gyűrűk. De vajon mennyire megbízhatóak ezek az apró egészségügyi kiegészítők? A technológia hatalmasat lépett előre, a pulzus, a véroxigén szint, a testhőmérséklet vagy az alvási fázisok monitorozásában az élvonalbeli okos eszközök már meglepően pontosak. Kiválóan alkalmasak arra, hogy képet kapjunk a napi mozgásunkról, felismerjük a szervezetünk regenerációs igényét, vagy észrevegyük egy megbújó fertőzés korai jeleit a megemelkedett pulzusból és testhőből. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, a hordozható kütyük többsége nem orvosi műszer. Bár a trendek kirajzolására tökéletesek, a nyers adatokra alapozva senki ne kezdjen önfejűen diétába, és végképp ne módosítsa az orvosa által felírt gyógyszeradagolást. Az amerikai FDA és a nemzetközi egészségügyi szervezetek például továbbra is hangsúlyozzák, hogy a szúrás nélküli vércukormérést ígérő lakossági okoseszközök klinikai döntésekre még nem alkalmasak. A fejlődés ugyanakkor nem áll meg. A legújabb kísérleti modellek már a folyamatos manzsetta nélküli vérnyomás kontrollal és a mesterséges intelligenciára épülő személyre szabott életmódtanácsokkal kísérleteznek. A fejlődés mellett azonban legalább ilyen fontos az adatvédelem kérdése. Az Európai Uniós Adatvédelmi Rendelet, a GDPR, különösen érzékeny egészségügyi adatként kezeli az okos eszközök által rögzített pulzus és alvás mintákat. A gyártók felhőkiszolgálóira szinkronizált információk, kiegészülve a pontos GPS helyadatokkal, részletes képet adnak a mindennapjainkról. Ha nem vagyunk körültekintőek az adatvédelmi beállításoknál, ezek a bizalmas információk harmadik felekhez vagy hirdetőkhöz is eljuthatnak. A szabály tehát egyszerű, az okos eszköz kitűnő iránytű az egészségesebb mindennapokhoz és a megelőzéshez, de kétség vagy panasz esetén a döntést továbbra is bízzuk a szakorvosra, az adataink felett pedig mi magunk rendelkezzünk tudatosan.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Egy csak igazi mai sláger megy. Éjszaka is megállás nélkül hozzuk a kedvenceket. Tiesto és Eva Max után Lady Gaga jön, aki most ősszel beveszi magát a stúdióba, és azt ígérte, hogy rengeteg kedvencen lep majd meg bennünket. Várjuk. Ez az Abrakadabra től a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez pedig állítólag megint Ben Affleckkel találkozgat titokban, legalábbis hát olyan fotókat készítettek paparazzik az Egyesült Államokban, amikor ugyanabból az épületből jöttek ki, néhány perc eltéréssel külön-külön a hátsó bejáraton. Na hát, össze sem tudom számolni, hogy ők hányszor jöttek össze, megszakítottak. De hát, ha jól érzik magukat, hajrá! Most viszont J-Lo David Gettával jön, az igazi mai sláger a Save Me Tonight, amit indítok itt a Rádió 1-en, picivel fél öt előtt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak pár perc, és zárjuk a színpadunkat a Szeged ifjúsági napokon. Wilcox-szal egyébként, aki hát megint óriási bulit csinált így a végére, és ezzel szépen lassan a 2026-os nyári fesztivál szezont is zárjuk, ami szenzációs volt. Még egyszer nagyon köszönjük mindenkinek, aki velünk bulizott bármelyik helyszínen, indítva a Rádió egy születésnapi fesztivállal, hát azóta pedig minden komoly fesztiválon ott voltunk saját színpaddal vagy színpadokkal, és még egyszer nagyon köszönjük a közös bulikat idén is. Az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, most Cashmere-t választottam, a nagy kedvenc a Wild Ride, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Tegnap volt a Mohács 500 kiemelt napja. Határidő előtt elkészült a Szilvási út partfalának megerősítése. Folytatódik a nyárias idő. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Magyar Péter, Magyarország miniszterelnökének megemlékező beszédével kezdődött délelőtt a Mohács 500 program sorozata Széchenyi téren. A Nemzeti Énekkar nyitotta meg a programot, majd a miniszterelnök lépett a színpadra. A program az ünnepi szentmisével és a csonterekék elhelyezésével folytatódott a fogadalmi templomban. Itt örök nyugalomba helyezték a mohácsi hősök csontjait. A mise főcelebránsa Székely János teológus, a szombathelyi egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A szertartáson a magyar püspöki kar szinte minden tagja megjelent. Ezt követően az állami katonai tiszteletadás, a kápolna megáldása és a maradványok altemplomi elhelyezése került sorra. Határidő előtt elkészült a Szilvási úti partfal megerősítése Komlón. Így augusztus 28-án vissza is adták a forgalomnak az érintett útszakaszt. A domboldalon még folytatódik a munka, ez azonban már nem jár forgalomkorlátozással. Július közepén kezdődött meg a Szilvási út melletti partfal helyreállítása. A munkálatok miatt az elmúlt hetekben jelentős volt a forgalomkorlátozás. Laufer László sajtófotós munkáiból nyílt tárlat a Komlói Kaptárművelődési Központ kiállító tereiben. Közel 800 publikált sajtófotóból válogattak a szervezők a Komló a 75 éves város programsorozat részeként. Laufer László fotóriportert nem kell bemutatni a közönségnek, évtizedeken keresztül napi gyakorisággal olvashattuk a nevét a Dunántúli Napló hasábjain. Alkalmazkodás a változó klímához, nyáráló fák, cserjék és évelők, ez lesz a téma szeptember 9-én Pécset, Szomorú Miklós okleveles kertészmérnök várja az érdeklődőket. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületeknél. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek. Augusztus végéig útszűkület sebességkorlátozás érvényes Pécs ezen szakaszán. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok a Rádió 1-jel. Ma Baranyában napos, többnyire derült idő várható, legfeljebb néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A reggeli 17 fokról délután 31-32 fok közé emelkedik a levegő hőmérséklete. Csapadékra ma nem kell számítani, a szél pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A napos meleg idő kedvez a szabadtéri programoknak, ugyanakkor a déli órákban az erős UV-sugárzásra mindenféleképpen oda kell figyelni, és a megfelelő folyadékpótlásra is.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Az iskolai bevásárlólista összeállításakor a füzetek, a különféle tanszerek és táskák, toltartók mellett ne feledkezzünk meg arról sem, miben viheti majd magával gyermekünk a 10 óraira csomagolt enni és innivalót. Nézzük meg most közelebbről, mire érdemes figyelni az uzsonnás dobozok és kulacsok kiválasztásakor. Nem mindegy ugyanis, hogy miből eszik és iszik a gyermekünk a mindennapokban. A szakértők figyelmeztetnek, a hagyományos, olcsó műanyag edényekből a rendszeres használat a karcolások és a melegítés hatására mikroműanyag részecskék és különféle vegyi anyagok oldódhatnak ki. Bár a piacon szinte mindenre ráírják a BPA-mentes jelzést, a lágyítóként használt egyéb műanyag adalékok továbbra is jelen lehetnek. A friss egészségügyi és környezetvédelmi kutatások rávilágítanak, hogy a mikro- és nanoműanyagok felhalmozódhatnak a szervezetben, ami a fejlődésben levő gyermekek immun- és hormonrendszerére kifejezetten kockázatos lehet. De mit érdemes akkor választani? Kulacsok esetében a legjobb alternatívát az élelmiszeripari rozsdamentes acélból, vagy az üvegből készült változatok jelentik. Az acélkulacs nem csak elnyűhetetlen és könnyű, de nem veszi át a szagokat, és a mikroműanyagok kioldódásától sem kell tartani. Ha mindenképpen műanyag mellett döntünk, keressük a legújabb generációs, úgynevezett tritán műanyagból készült termékeket, amelyek lényegesen stabilabb szerkezetűek. Az ételdobozoknál a rozsdamentes acél vagy az üveg mellett az orvosi szilikonból készült tárolók nyújtják a legbiztonságosabb megoldást. Emellett fontos alapszabály, a műanyag uzsonnás dobozokban soha nem melegítsünk ételt mikrohullámú sütőben, és ne tegyünk beléjük forró ételt, mert a hőhatás többszörös kérdésére növeli a vegyi anyagok kioldódását. Válasszunk tudatosan, hiszen az egészséges iskolakezdés a csomagolt uzsonnánál és a kulacs tartalmánál kezdődik.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, augusztus 30-a van, a rózsák a névnaposok, és még ez egy igazi nyári hétvége, jövő héten pedig, hát belevágunk az őszbe, abba is lesz sok kaland, de most egyelőre még élvezzük a nyarat és az igazi mai slágereket, köztük David Guetta-t a War Republic-kal az I Don't Wanna Wait, amit már is indítok, szép reggelt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ed Sheeran a folytatásban, aki jövőre világkörüli turnét csinál újra, több európai állomással, még nem publikusak a helyszínek, de az, hogy lesz ilyen koncertturné, azt már bejelentette Ed Sheeran. Az igazi mai slágere pedig az Azizám, ezt indítom a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy most még picit hűvös van, de napközben megint ilyen 24-28 fok, attól függően, hogy melyik részén vagyunk az országnak. Hát így telik 2026 utolsó nyári hétvégének második fele. Axel Ingrosso, Sunny Shining, ez pedig a nagy kedvenc, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre több csuklón látni okos órát, és a legújabb trend szerint a mutató ujjakra is felkerültek a parányi okos gyűrűk. De vajon mennyire megbízhatóak ezek az apró egészségügyi kiegészítők? A technológia hatalmasat lépett előre, a pulzus, a véroxigén szint, a testhőmérséklet vagy az alvási fázisok monitorozásában az élvonalbeli okos eszközök már meglepően pontosak. Kiválóan alkalmasak arra, hogy képet kapjunk a napi mozgásunkról, felismerjük a szervezetünk regenerációs igényét, vagy észrevegyük egy megbújó fertőzés korai jeleit a megemelkedett pulzusból és testhőből. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, a hordozható kütyük többsége nem orvosi műszer. Bár a trendek kirajzolására tökéletesek, a nyers adatokra alapozva senki ne kezdjen önfejűen diétába, és végképp nem módosítsa az orvosa által felírt gyógyszeradagolást. Az amerikai FDA és a nemzetközi egészségügyi szervezetek például továbbra is hangsúlyozzák, hogy a szúrás nélküli vércukormérést ígérő lakossági okoseszközök klinikai döntésekre még nem alkalmasak. A fejlődés ugyanakkor nem áll meg. A legújabb kísérleti modellek már a folyamatos manzsetta nélküli vérnyomás kontrollal és a mesterséges intelligenciára épülő személyre szabott életmódtanácsokkal kísérleteznek. A fejlődés mellett azonban legalább ilyen fontos az adatvédelem kérdése. Az Európai Uniós Adatvédelmi Rendelet, a GDPR, különösen érzékeny egészségügyi adatként kezeli az okos eszközök által rögzített pulzus és alvás mintákat. A gyártók felhő kiszolgálóira szinkronizált információk, kiegészülve a pontos GPS helyadatokkal részletes képet adnak a mindennapjainkról. Ha nem vagyunk körültekintőek az adatvédelmi beállításoknál, ezek a bizalmas információk harmadik felekhez vagy hirdetőkhöz is eljuthatnak. A szabály tehát egyszerű, az okos eszköz kitűnő iránytű az egészségesebb mindennapokhoz és a megelőzéshez, de kétség vagy panasz esetén a döntést továbbra is bízzuk a szakorvosra, az adataink felett pedig mi magunk rendelkezzünk tudatosan.
1: A tudáspercek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy újdonság a fogyalásban Shakirától, aki egy petákot sem kap ennek a dalnak a jogdíjaiból. Meg a FIFA sem, hanem egy jótékonysági alapítvány, amely nehézsorsú gyerekek sportolási lehetőségeit segíti elő. Menő, a Die Die jön már is a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Újra játszották a mohácsi csatát. Őszi lomtalanítást tartanak Bogádon. Ma is nyárias meleg időben lesz részünk erős UV-sugárzás mellett. Megelevenedett az 500 évvel ezelőtti mohácsi csata tegnap. Sátorhelyen a mohácsi csata 500. évfordulójának emlékhétvégéjén közel 400 hagyományőrző lépett a korabeli csatatér szélére, és újra játszották a csatát. Közel 300 gyalogos és 100 lovas vett részt az eseményen, korhű fegyverekkel, viseletekkel és hadi jelenetekkel. Az esemény ingyenes volt. A szervezők pénteken tartották a főpróbát, amelyről már rögtön látványos felvételeket is posztoltak. A hagyományőrzők célja az volt, hogy a lehető leghitelesebben idézzék fel az 1526-os ütközet hangulatát és mozzanatait. A csata elsöprő oszmán győzelemmel zárult, emiatt a későbbi történetírás úgy emlegette, mint a nemzeti nagy létünk nagy temetőjét. Sikerült feltárni a mohácsi csata helyszínét, több mint 15 ezer lelet 26 négyzetkilométeres szisztematikus terepkutatás. Egy eltűnt középkori falu, egy gótikus templom maradványai és több száz hadi lelet ugyanarra a helyre mutat, a mai Majs melletti területre. Ezt mondta a Bama.hu-nak Bertók Gábor régész, a Mohács 500 csatatérkutatási program vezetője. Őszi lomtalanítást tartanak Bogádon, szeptember 21-én hétfőn adta hírül a települési önkormányzat. A lomokat a gyűjtőjárat számára reggel 6 óráig kell kihelyezni. A Dél-Dunántúli kommunális szolgáltató non-profit Kft. Felhívta a figyelmet arra, hogy a lomtalanítás során nem szállítják el az állati tetemeket, a zöld hulladékakat és a veszélyes hulladékot sem. Szabadulás a sémák fogságából. Ez lesz annak az előadásnak a címe, amit november közepén tart meg Pécsett Vágyi Petra. Várja az érdeklődőket a klinikai szakpszichológus. Befejeződött az ivóvíz hálózat korszerűsítése Pécs kertvárosában, így újra használható a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósáv. Vasárnap autóversenyt rendeznek Komlón, ezért a délutáni órákig lezárják a Kossuth utcát és a Pécsi úti kereszteződést egészen a buszpályaudvarig. Jó utat kívánok! Ma Baranyában napos, többnyire derült idő várható, legfeljebb néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A reggeli 17 fokról délután 31-32 fok közé emelkedik a levegő hőmérséklete. Csapadékra ma nem kell számítani, a szél pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A napos meleg idő kedvez a szabadtéri programoknak, ugyanakkor a déli órákban az erős UV-sugárzásra mindenféleképpen oda kell figyelni, és a megfelelő folyadékpótlásra is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, jó nyarat, hát ezt most még mondom, mert még két napig ez van, de utána pedig ráfordulunk az őszre. A mai napot viszont még tényleg élvezzük ki. Nyugi, ne legyen stressz, majd a jövő hét, meg a suli, meg ezek miatt aggódunk jövő héten. Most még egyelőre nyár van, és szólnak az igazi mai slágerek. Gorgon City, Hidden Gems, Foolproof. Ezzel folytatom, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Dua Lipát választottam, aki a héten ünnepelte a születésnapját, és aki még 4-10 éve, hogy berobbant a köztudatba, 2017-ben indult el az ő karrierje, hát jövőre lesz ennek a jubileuma. Az igazi mai slágere pedig most itt a Rádió 1-en, Dua Lipa és a Break My Heart, amit

0: my heart.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: A magyar miniszterelnök is beszédet mondott Mohácson. Nyilvános illemhelynek használják többen a komlói vasútállomást. Folytatódik a nyárias meleg idő. Tegnap volt a Mohács 500 emlékév kiemelt napja. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen azt mondta, akkor Magyarország elvesztette egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el.
2: Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Nézzünk körül, itt vagyunk, 500 évvel később, ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve. Nincsenek már itt azok a birodalmak, amelyek akkor Európa sorsáról döntöttek. Eltűntek dinasztiák, eltűntek hatalmak, határok mozdultak el, országok születtek és tűntek el. De a magyar közösség megmaradt. Minden történelmi törés után voltak emberek, akik azt mondták, folytatjuk, és ha kell, ehhez újjáépítjük a hazánkat.
1: Kevés lesz a napraforgó, az aszály ezt a növényt sem kímélte Baranyában. A hőség miatt a növények kényszer érésbe kezdtek. Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai elnöke a Bamának azt mondta, a termőtalaj vízdeficite az elmúlt évek

0: és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát, nyomozhatunk velük. Harmonikán közreműködik Berec Péter. Vasárnap autóversenyt rendeznek Komlón, ezért 18 óráig lezárják a Kossuth utcát a Pécsi úti kereszteződéstől a buszpályaudvarig. Ebben az időszakban tilos parkolni a Bem József utcai kavicsos parkolóban, az Esperantó téri parkolóban és a Városháza terén. Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán aszfaltoznak jó utat. Ma Baranyában napos, többnyire derült idő várható, legfeljebb néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A reggeli 17 fokról délután 31-32 fok közé emelkedik a levegő hőmérséklete. Csapadékra ma nem kell számítani, a szél pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A napos meleg idő kedvez a szabadtéri programoknak, ugyanakkor a déli órákban az erős UV-sugárzásra mindenféleképpen oda kell figyelni, és a megfelelő folyadékpótlásra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, holnap pedig Balázs 8 órán keresztül lesz adásban, mert hogy a reggeli műsor után marad is egy 4 órás élő kívánság műsor csinál, 10 órától délután 2-ig, elbukott ugye egy fogadást és tartja a szavát, szóval olyan történik, amire még soha nem volt példa, Sebestyén Balázs holnap élő kívánság műsort vezet itt a rádió 1-en. Hát ezt megéri meghallgatni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó kis parti hangulat így reggel, 6 óra után, és marad ez a tempó Alex Kenji-vel és egy óriási fesztivál kedvencel, a Bambolé-val, és ha már fesztiválok, akkor még egyszer hat köszönjük meg mindenkinek, aki ezen a nyáron velünk bulizott. Azt ígértük még májusban a Rádió 1 születésnapi fesztiválkor, hogy elindítjuk a fesztivál szezon, és minden komoly fesztiválon ott leszünk, és van, hogy visszük a hallgatóinkat, csinálunk Rádió Stage-et és óriási bulit, és hát így a nyár végére azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy ez bizony sikerült. Még egyszer nagyon köszi mindenkinek, aki velünk bulizott, az igazi mai slágerek között pedig, ahogy ígértem, ennek a hangulatában megyünk tovább. Alex

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Holnap pedig jön Balázs Spéci egyedi 4 órás kívánságműsor a 10 órától. Bizony, itt a Rádió 1-en. Ez pedig a kezdés a legfrissebb hírek után. Martin Garrix és a Butterflies. Pár perc is indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világ történelemben először a reggel

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvenc hét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menne küzd egy áva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Bale a 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
8: Hát a 80-as maratonra.
7: 80 kilométer?
8: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
9: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hey! Ez a Rádió 1.

0: a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Erdő Péter is üzent a mohácsi csata évfordulóján. A Magyar Nemzeti Bank emlékérmét bocsájt ki, 8%-kal kevesebb gyermek született júliusban. Erdő Péter szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek azt kérte a magyar emberektől, hogy tanuljanak a történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösséget. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal II. Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lette halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége tette hozzá. Emlékérem kibocsátásával tiszteleg a mohácsi csata hősei előtt a történelmi esemény 500. évfordulóján a Magyar Nemzeti Bank. Jelentette be Sipos Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke a Mohácsváros önkormányzata által szervezett rendezvényen. Az érme névértéke 30 ezer forint. 8%-kal kevesebb gyermek született júliusban, mint egy évvel korábban Magyarországon. A KSH előzetes adatai szerint júliusban 6197 gyermek jött a világra, ami 8,2%-os visszaesést jelent az előző év azonos hónapjához képest. Júliusban 8896-an haltak meg, ami 2,9%-kal kevesebb, mint egy éve. Géza 80. Ezzel a címmel érkezik Pécsre Fűr Anikó és Rutka Róbert zenész-színházi előadást tartanak szeptember 8-án. Bemutatják Bereményi Géza műveit.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot, és a Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Ez így maradt szeptember 2-ig. Ma Baranyában napos, többnyire derült idő várható, legfeljebb néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A reggeli 17 fokról délután 31-32 fok közé emelkedik a levegő hőmérséklete. Csapadékra ma nem kell számítani, a szél pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A napos meleg idő kedvez a szabadtéri programoknak, ugyanakkor a déli órákban az erős UV-sugárzásra mindenféleképpen oda kell figyelni, és a megfelelő folyadékpótlásra is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép napot, jó hétvégét, hát inkább szép reggelt azért még így 7 óra után. A mikrofonnál Király Tamás. Még van egy pici a nyárból, szóval ne gondolkozzunk azon, hogy mi lesz majd szeptembertől. Élvezzük a napot, és Dua Lipa igazi mai slágerét.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a Swiss Disco jön, akit először mashupokból ismert meg az egész világ. Tényleg olyan dalokat raktak egymás mellé, amiről senki nem gondolta volna, hogy működik. Hát, megmutatták, hogy működik. Na ez viszont nem mashup, ez egy dance remake, Amy McDonald This Is The Life című dalának az alapjait tartalmazza. És most Sam Felddel és Rehabbel közösen gondolta újra ezt a Swiss Disco. Az igazi mai slágerek között ez a Sleep Tonight, amit már is indít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer! Hamarosan újraindul a Rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió egy konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Tegnap volt a Mohács 500 kiemelt napja. Határidő előtt elkészült a Szilvási út partfalának megerősítése. Folytatódik a nyárias idő. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Magyar Péter, Magyarország miniszterelnökének megemlékező beszédével kezdődött délelőtt a Mohács 500 program sorozata Széchenyi téren. A Nemzeti Énekkar nyitotta meg a programot, majd a miniszterelnök lépett a színpadra. A program az ünnepi szentmisével és a csonterekig elhelyezett.

0: munka. Ez azonban már nem jár forgalomkorlátozással. Július közepén kezdődött meg a Szilvási út melletti partfal helyreállítása. A munkálatok miatt az elmúlt hetekben jelentős volt a forgalomkorlátozás. Laufer László sajtófotós munkáiból nyílt tárlat a Komlói Kaptárművelődési Központ kiállító tereiben. Közel 800 publikált sajtófotóból válogattak a szervezők a Komló a 75 éves város program sorozat részeként. Laufer László fotóriportert nem kell bemutatni a közönségnek, évtizedeken keresztül napi gyakorisággal olvashattuk a nevét a Dunántúli Napló hasábjain. Alkalmazkodás a változó klímához, nyáráló fák, cserjék és évelők, ez lesz a téma szeptember 9-én Pécset. Szomorú Miklós okleveles kertészmérnök várja az érdeklődőket.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
0: Mohácson a Mohácsi csata emléknapjára készülnek, emiatt lezárták a Széchenyi tér teljes területét, a környéken fokozott óvatossággal közlekedjenek. Komlón pedig vasárnap lesz autóverseny, ezért 18 óráig a Kossuth utca a Pécsi út kereszteződésétől lezárják. A Baranyában napos, többnyire derült idő várható, legfeljebb néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A reggeli 17 fokról délután 31-32 fok közé emelkedik a levegő hőmérséklete. Csapadékra ma nem kell számítani, a szél pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A napos meleg idő kedvez a szabadtéri programoknak, ugyanakkor a déli órákban az erős UV-sugárzásra mindenféleképpen oda kell figyelni, és a megfelelő folyadékpótlásra is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap pedig jön Balázs! Megismételhetetlen egyszeri kívánság műsora 10 órától 4 órán keresztül teljesíti a kéréseket, hogy elbukott egy fogadást és tartja a szavát, megcsinálja a kívánság műsort holnap, tehát a reggeli műsor után közvetlenül ez indul. Most meg egy újabb igazi mai sláger, David Guettától Kim Petrustól, ez a When We Were Young, királyt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a Rádió 1 hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
5: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat, és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
1: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a Házasság első látásra és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este Házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A bécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Újra játszották a Mohácsi csatát. Őszi lomtalanítást tartanak Bogádon. Ma is nyárias meleg időben lesz részünk erős UV-sugárzás mellett. Őszi lomtalanítást tartanak Bogádon, szeptember 21-én hétfőn adta hírül a települési önkormányzat. A lomokat a gyűjtőjárat számára reggel 6 óráig kell kihelyezni. A Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felhívta a figyelmet arra, hogy a lomtalanítás során nem szállítják el az állati tetemeket, a zöld hulladékakat és a veszélyes hulladékot sem. Megelevenedett az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata tegnap. Sátorhelyen a Mohácsi csata 500. évfordulójának emlékhétvégéjén közel 400 hagyományőrző lépett a korabeli csatatér szélére, és újra játszották a csatát. Közel 300 gyalogos és 100 lovas vett részt az eseményen, korhű fegyverekkel, viseletekkel és hadi jelenetekkel. Az esemény ingyenes volt. A szervezők pénteken tartották a főpróbát, amelyről már rögtön látványos felvételeket is posztoltak. A hagyományőrzők célja az volt, hogy a lehető leghitelesebben idézzék fel az 1526-os ütközet hangulatát és mozzanatait. A csata elsöprő oszmán győzelemmel zárult, emiatt a későbbi történetírás úgy emlegette, mint a nemzeti nagy létünk nagy temetőjét. Sikerült feltárni a Mohácsi csata helyszínét, több mint 15 ezer lelet 26 négyzetkilométeres szisztematikus terepkutatás. Egy eltűnt középkori falu, egy gótikus templom maradványai és több száz hadi lelet ugyanarra a helyre mutat, a mai Majs melletti területre. Ezt mondta a Bama.hu-nak Bertók Gábor régész, a Mohács 500 csatatérkutatási program vezetője. Szabadulás a sémák fogságából. Ez lesz annak az előadásnak a címe, amit november közepén tart meg Pécsett Vágyi Petra. Várja az érdeklődőket a klinikai szakpszichológus.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Híd és áteresz javítási munkákat végeznek a Harkány-Sejed-Darány összekötő úton Baranyai-Somogy megye határánál. Novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton is az év végéig. Ma Baranyában napos, többnyire derült idő várható, legfeljebb néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A reggeli 17 fokról délután 31-32 fok közé emelkedik a levegő hőmérséklete. Csapadékra ma nem kell számítani, a szél pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A napos meleg idő kedvez a szabadtéri programoknak, ugyanakkor a déli órákban az erős UV-sugárzásra mindenféleképpen oda kell figyelni, és a megfelelő folyadékpótlásra is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élő

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Na gyerekek, nézzük akkor, előre szeretnék gyónni. Jaj, nem, hát előre gyömpi. Előre nem gyónunk.
2: Nincs előre gyónás. Ez gyáva dolog.
1: Barátom, már 9 év után már 4 hónapja külön vagyunk. Volt barátomnak egyik legjobb barátjával együtt bulisztunk a szigeten. Oti bulin, a buli végére sikerült többször is csókolóznunk.
3: Wow, ez az
1: a csát, nem az esetem, de a csók jó volt, sőt, többet is kívánunk. Azóta többször is beszéltünk, kéne folytatást. Nem kéne, de akarom, ez a buli egy fertő. Mi volt?
3: Ez igaz, tehát az Oti buli egy fertő. Okay? Ezt aláírtuk, lepecsétettük, eltettük oldalra. Mi a problémád?
1: Hát, hogy a most frissen szakított barátjának a legjobb barátjával ez kezd összemelegedni.
2: Hívják. Ez kármentés, ez nem probléma, ez meg csak egy gyónni.
3: De nincs pasid. Hát, te szakítottatok.
1: Igen, de valahogy azért a legjobb hagyjad barátnak már a barátja nem egy ilyen, nem szent, sérthetetlen.
2: Nem a pasidnak a legjobb barátja?
1: Hát a pasi az exének a legjobb barátja,
2: hát
1: de már nincsenek együtt.
2: Már kiesett a kiskosárból, hát már ez nincsen igaz lojalitás, ott nincs izért. Majd a csávó majd megbeszéli a haverjával, az már nem a te problémád.
3: Igen, az majd az övéké. Ha neked ez jól esett, akkor
2: tudod, hány házasság született így, hogy valakinek a lepattanójából?
3: Hát és nem, hány vállás?
1: Nem tudom, nekem ez a barát barátja, meg a barátnő barátja.
3: De már nem, állj! Nem vagytok már együtt. Tehát azt megértem, amikor azt mondod, hogy együtt vagy valakivel, és annak van egy legjobb barátja, azzal nem fekszünk le.
1: Mindig van egy ilyen kis bosszú üzenete, mindig van valami mögöttes szándékot. Egy nő rámegy a barátnőjének a pasiára, vagy az exének a pasiára. Annyi pasi van, nem? Hogy azon arra nem lövünk, de...
2: De most itt a magadra gondolj a helyzetben, hogy te volt egy csajod, akivel szakítottatok, és a csajnak a legjobb barátja, oda söndörök hozzá.
3: És te, jó, és egyébként te is.
1: Ha ő jön, akkor persze.
2: Na ez az.
1: Meggyőzhető vagyok, hogy jó az a csaj, meggyőzhető vagyok. 3 kicsi gyerek van otthon. Ha rosszat csinálnak, mindig kiabálok velük, de néha már én is megijedek magamtól, olyan hirtelen haragú vagyok. Este gyötör a bűntudat, néha sírni is szoktam, hogy vajon jó apa vagyok-e. Édesem elsírja magát.
3: Hát, na, és sírd is. Sírd, de úgy, hogy a sarokba fordulsz, és rátérdepesz.
1: Így van. Miért nem ártál meg egy né? Minek a kettő, de három, meg a sztáplán.
2: Kérd meg a nagyot, mondd meg a nagynak, hogy a nagy a kapitány, és ő kiabál helyetted.
1: Az, hogy 3 kicsi van.
2: Hát de mit csinál egyik idősebb?
1: A legidősebb 2,5.
2: Ki kell venni az
1: ötöbbi? Beszélgess el vele.
3: Hát ez a legalja, hogy hazaviszed a problémádat, és a gyerekeiden vered le.
2: De neki a gyerekei a problémái.
1: Nem viszi haza, erről szól.
2: Otthon vannak a problémák.
1: Otthon van a 3 gyerek. Elfogy a türelme, ordít, és este gyötri a lelkiismeretfurdalás. Ekkor, hogy mondjam, hogy ez mindig így lesz. A szülői lét az egyben egy lelkiismeretfurdalás, nagy öröm, nagy extázis, nagy bűntudat. Minden egyszerre, minden érzet meg lehet élni. 3 kicsi gyereke van okod néha üvölteni, ne legyünk túl szigorúak. Fáradt vagy, 3 gyerek, üvölt, sír, veszekszik, tépi a helyet. Gyerekek az ideg próbáló. Szóval igen, azért ott néha fölemeled a hangod, ez még azért na hát.
2: Amit tenni tudsz, az az, hogy a saját...
1: Megölöd magad.
2: El tudod hagyni az országot is.
3: Menekülj.
1: Igen, beugrasz egy betonkeverőbe.
2: A gyerekek, ennek gyerek dolgokat kell csinálni. A gyerekek most az a dolog, hogy idegesítőek legyenek. Nyilván bizonyos határokon belül. De amit tudsz csinálni, az az, hogy fogod magad, és akkor dedikálsz magadnak egy órát minden egyes nap, tehát a 24-ből egyet adsz magadnak. Ha kell, akkor kelj fel korábban, vagy feküdj le később, és azt az egy órát, azt töltsd azzal, hogy átkokat szólsz a többiekre, kérdődjenek. Nem, hanem hogy, az, hogy akkor az legyen, akkor menj el testedzeni. És ehhez kezd a sok feszültséget. Próbálj gondolni ezekre az érzelmi gátjaid, amik ahelyett, hogy meg tudnád beszélni a dolgokat, inkább kiabálásba fordulnak, tudod? Tehát, hogy adj ki magadból a feszültséget. És akkor hidd el, hogy jobb lesz. Ha ezt heti 3-4-szer meg tudod tenni, akkor már nem lesz annyira rossz paszban, hidd el nekem.
1: Igen, és van egy másik nagyon egyszerű technika. Ez tényleg nagyon jól működik. Fogsz egy feles meg egy sört. Nem, hogy észreveszed, hogy most akarsz üvölteni, és halál nagy közhelynek tűnik, de higgyétek el, hogy nagyon jó. Észreveszed, hogy üvöltenél, most jön az indulat, most jön a dűk. És fingesz egy óriási. Nem. És veszel két, vagy számolsz 3-ig. És az alatt a 3 másodperc alatt rá fogsz jönni, hogy most akartál üvölteni, és vissza fogsz térni úgy a testedbe, hogy lehet, hogy meg tudod állítani. Halál nagy közhely, de közben brutálisan működik.
2: Ez az, amikor jön az üvöltés. Üres tekintett ez az?
1: Igen, akkor már 30-ig számoltam, csak szólok. De 100-ból jövök vissza mínuszba. 3 másodpercet adj magadnak. Az olyan jelenlétet okoz, és olyan szinten nyugtat meg, hogy az üvöltések 50%-a redukáltól. Jönne az üvöltés, azt mondod, 1, 2, 3, és abban a pillanatban észreveszed, hogy most jönne a szörnyeteg elő belőled. Most válnál szörnyé, de nem fogsz. 3 számolás, megvagy. Tényleg, tudom, hogy hülyén hangzik, nagyon-nagyon durván működik. Főleg kiabáló, erős indulatos szülőknél, akik hirtelen elborulnak, vagy felcsattannak. 3 másodperc, 1 lélegzetvétellel. Nagyon erős. Energetikailag. Tényleg. Nagyon visszahoz a jelenbe, hogy nem most nem.
2: De lehet közben levegőt venni?
1: Minden csinálsz közben. Mi? Húzd meg a kis ujjam.
3: Próbálj csak ki, ez egy nagyon észre kísérlet.
1: Igen. Kerti partit rendeztünk a nyáron, az egyik barátunk felesége diétázik. Megkérdezte, hogy a gyümölcsleves cukor nélkül készítettük el, mi azt mondtuk, persze,
3: hát,
1: nagyjából 1/4 kiló cukor volt benne, nagyon ízlett neki, oldozzatok fel.
3: Ennyi, ízlett neki, nyugodt volt a lelkismerete, amiről nem tudod, hogy hízlal, az nem is hízlal.
2: A barátod, ha igazán diétázna, rá sem nézett volna a gyümölcsleves, a tesó.
1: Így van.
2: Tehát ezt ő is akart, ezt mind a ketten akart, hogy átverjék.
1: Annyi, hogy cukorbeteg, 16-os lett a cukra, lefordult, 2 napra kómába esett, és üszkösödni kezdett a nagylábúja, de most ez miért baj? Hát most jó, finom volt a gyümölcsleves, nem?
2: Imádom azt. Annyi, hogy tettük egy kis zseti zsíron, lett megtűzve a cukorra, mivel felhúztuk. Az az érdekes íze, ez a karamellizált.
1: Igen. Összekukiztam a munkatársam bögrét, mert paraszt volt, egy kicsit se bánom. Na látod, ez a hencegés, ez a nem gyónás. Tehát, hogy mi gyónásokat várunk, csak akkor írd meg nekünk, ha bánod. Szeretném meggyónni, hogy a haverom elektromos cigének a szipkát megdörgöltem.
3: Hát, ez tessék, mindenki a kukiázat dörzsöl mindent.
1: Sosem...
2: Ezért van ennyi figybaszűkületes? Összeszedtek ez a sok baktériumot.
1: Ezért van ennyi herpeszöm?
3: De mit dörzsölsz, hova?
1: Én nem tudom, el kell ezen gondolkozni, most megint valami afta van a számon. Ti vagytok az?
2: X afták.
3: Haló,
1: ki
3: hozta a kávédat ma reggel?
1: Laci.
2: Na?
1: Vidd el a kölyelbe ezt a csészét, nézessük meg, hogy mi van rajta, azon minden van, basszus. Na várjál, azt mondja, hogy... Nem, ezt nem. A 3 hónapja megszületett a kisfiunk, minden este a Csabba pisilek, hogy ne kell lehúznom a WC-t, és ne keltsen fel, jaj, de cuki.
3: Persze, praktikum.
1: Oldozatok, felesek, értetessem, persze kicsit addiktív is, üdv Dominik, mondtuk, erről beszéltünk egy pár hónapja, ha azt elkezded, nagyon addiktív. Mosdóba pisilni a legnagyobb addikció. Csak szólok.
2: Én most csak hagyom.
3: Hát, hogy Eszternek egy kicsit nehezebb.
1: Nem, pasiknak, ha próbáltam, elkezded.
3: De jó, csak úgy néztél. Azon gondolkodtam, hogy megy a fejedbe a kép, hogy Eszter fölkucorodik.
1: Higgyetek nem, nekem, nagyon addiktív.
2: Időkedvel pisiltem bele, de az nem azért, mert akartam, hanem nem volt más lehetőségem. Tehát akkor, de az már túl vagyunk.
1: Oldozatok fel, muszáj kiadnom magamból, elegem van a millenniál palikból. Kérlek, nyugtassatok meg, hogy nem minden csávó vagy 5 éves szintjén, van 5 éves szintjén, aki még mindig takarítónőt, szakácsot, logisztikus, szexbabát vagy saját anyát keres a párjában. Különben marad az örök szingliség. Tisztelet a kivételnek, bárhol is vagyok, 4 randi, 4 pali, azt hittem, hogy idősebb férfi, érett férfi, ehelyett jobban nem eshettem pofára. Mindig lenéztem a saját generációmat, úgy gondoltam, ők az örök gyerekek, erre kiderül, hogy 1000-szer intelligensebbek, mint ezek a balfékek. Ezek szerint végig rossz helyen kerestem. Zoli, Kristóf, Ádám, Péter, nőjetek már fel!
3: Szeretlek, hogy odaírt rá.
1: Beírta a neveket.
3: 81 és 96, ez a millenniál.
1: 81 és 96. Hát majdnem milleniál vagyok, várjál.
3: Az 4 évvel maradtál.
1: Nagyon milleniál vagyok.
3: És ezek a pasik, tehát akik 4 évvel fiatalabbak nálad, azok alkalmatlanak ezek szerint a normál párkapcsolatra. Azt írja ugye a hallgató.
1: Ezt kikérem magamnak. Hát miért? Azért, mert van 1-2 ilyen mama hoteles, meg mama kedvence.
3: De nem egy van. Neki 4 jött össze.
1: Az mondjuk egymás után igen.
2: Hát az a kérdés, hogy mit sugalsz amúgy? Én ezzel már gondolkodtam, hogy nem ez lehet, hogy nagyon durva ilyen mama energiád van, és akkor azt mondják arra,
1: hogy... De ez lehet, hogy bevonzod ezeket a gyerekfelnőtteket, igen. Igen, igen.
2: Igen, én azt tudom neked javasolni, hogy amelyen döntéseket hoztál, most hozzák az ellenkezőt, hát az sikerül. Tehát mit kerestél eddig? Egy megbízható idősebb férfit? Jó, egy megbízhatatlan fiatalt. Próbáld ki.
3: Hát, igen.
1: 3 gyerekem van, bevallom, nekem a tököm tele van a gyerekneveléssel, költözzenek már el végre. De lehet tele a tököt, tehát ez teljesen rendben van. Én azért mentem Szabira, hogy másodállásban keresek 1,5 millió forintot 1 hét alatt. A munkahelyen mindenki azt tudja, hogy nyaralni voltam. Na oda néz! A kis stahanovista elment, és 1 hét alatt megkeresett 1,5 millió forintot. Mit csináltál? Azt mondd már el.
3: Mi a meló?
1: Mi a meló, amiben mi? Embercsempészet?
2: Prostitúció.
1: Prostitúció. Át kellett vinni valami kisebb csomagot a határon? Mi az a munka, amivel keresel egyébként 1,5 millió forintot?
2: Ahogy sokan írják, hogy ilyen 26 év alattiakkal kell most összeszűrni a levet, mert ezek ilyen érzelmileg nagyon intelligens, jó kis jó fizikai állapotban.
1: Na, hát ez valamikor témánk volt, ez a 40-es, 50-es nők és fiatal pasik.
2: Na, hogy ez lenne a szép új világ, hogy nem az van, hogy itt az idősebb pasik a fiatalabb csajokkal, hanem majd itt pumák.
1: Na, de ha szakítasz 40-50 évesen, miért kéne korodbelit választani? Irány a fiatal pasik, nem? Bírják az ágyban, jó testük van. Nem. Akar 50-40-esen szakít, azt nem majd 40-es palival akarsz összeérni.
3: Ott hagytál 40-es palit, még egyet, minek?
2: Nem is értem. Nem is értem.
1: Igen. Dicsőti koncert helyett a Fradi Real meccset választottam. Ez...
2: Nincs feloldozás.
1: Nem is értem. Oldozatok fel, mert a gyereket rávettem, hogy váltson sportot, mert így majd heti 4 edzésre kell járnia, nem heti 1-re.
3: Nagyon ügyes.
1: Többet lehetek együtt a feleségemmel. Aj, de kedves.
3: Jó, hát ez egy párkapcsolati mentés, ez jó.
1: Ez szép. Tehát eljár a gyerek, ti meg tudtok együtt.
3: És egyébként a gyerek meg egészségesebb lesz a heti 4 sporttól, mint ez az egytől. Ez egy ötös
1: döntés. Ez egy jó
3: kombó.
1: Ti szexeltek ő sporttól.
3: Így van.
2: Így van.
1: Igaz, hogy jazz balettre vitted 16 éves és fiú, de legalább el tudod kapni a feleséget. Tökéletes, tökéletes megoldás.
2: Ez szinkronúszás.
1: A kis Pistike olyan szinkronúszó, hogy csipesszel az órán, annyira ügyes. Fogyókúrázó kamaszlányom mindig megkérdezi, hogy olaj nélkül sütöttem-e a csirke mellett. Válasz, persze, drágaságom. Előtte mangalica zsírban pácolta.
3: Ez az. Ez az.
1: Azért a saját gyerekedet átvered.
3: Hát hagyj egyen az a gyerekem. Most érted, te utálod zsír nélkül sütni a csirke mellett. Na.
1: Fogyókúrázik, és te mangalica zsírban pácolod a csirke mellett.
2: Hagyj neki kevesebbet. De a mangalica zsír az rossz a fogyókúrának?
3: Á, dehogy. Semmilyen zsír nem rossz. Hát
1: viszonylag kalóriadús a zsír
2: hát
1: azért.
2: Jó, de van melek, de a zsír az nem tesz rosszat a fehérjével.
1: Nem,
2: hát mit teszel hozzá? De most érted, mit teszel hozzá?
1: Két deklárfánk se tesz rosszat, csak 6000 kalóriát.
2: De most a zsírban kicsit egy szelet húst, és megeszi zöldséggel.
1: Igen?
2: Akkor az miért rossz?
3: Hát nem rossz, csak nem olyan...
2: Prove me wrong, Feri!
1: Mert egy kicsit borul a kalóriadeficitet.
3: Hát csak nem olyan jó, mint hogyha zsír nélkül csinálnád ezt.
2: Érted, de értem.
3: Annál sokkal jobb, mintha megeszel hozzá egy kiló fehér kenyeret. Az igaz.
2: Szerintem meg az, hogy most havi egyszer, vagy heti egyszer megeszik valaki valamit, ami zsírban sütnek meg, és ehhez nem eszik mondjuk cukrot, vagy szénhidrát, vagy ilyesmi, azért azt szerintem...
1: Igen, csak átvágja a lányát, hát átvágod a lányodat. Gyónom, hogy egy nagyon régi pasimnak írtam, 20 év, az, hogy jobb lenne, ha a létezésemet is elfelejteni. Az ő érdekébe tettem, de tudom, hogy lehetetlen, sajnálom, Tomi, ezt értitek? Ezt én nem értem. Írt egy 20 évvel ezelőtti pasiának, hogy a létezését is felejts el.
2: Kicsit nagyképűnek érzem ezt az üzenetet.
1: 20 évvel később ráírsz, hogy figyelj, Tibi, felejtsd el, hogy voltam.
3: É, hát,
2: ne keresd, ha nem keresd neked rám se néz. Engem nem lehet.
1: De Tibi, értsd meg, 20 éve szakítottunk, nem értek el, felejts el. De hülye, nem érted, hogy túl vagyok rajtad? Van két gyerekem, egy feleségem, hagyjál be, felejts el.
2: Értem könnyeket, illik ejteni.
1: Ha megmagyarázza az SMS vagy a Viber üzenet írója, segítünk neki, de nem tudjuk ezt így értelmezni.
2: Imádom ezt. Figyelj,
1: de ebben van egy bizalom. Tehát, mindenki írja most az exére, hogy felejts el. Most mindenki küldjön az exének egy
3: üzenetet. Imádlak többé.
1: Felejts el, nem érted?
2: Ebben ennyi volt. Csak ennyi. Jó, figyelj, tényleg, aki elküldi 20 év azért exére, csak egy szakítás.
1: Az jó felség, ebben ennyi volt, ne haragudj. Most már
2: nézd
1: tovább.
2: Te még 20 évig te benne voltál ebben a kapcsolatban, ami már nem létezik.
1: Tehát, óriási.
2: De ennyi időt generációk születnek, és nőnek fel, és halnak meg.
1: Ő megírta. Tényleg megírta. Nagyon jó.
2: Szeretjük,
1: nem értjük teljesen, mire gondol, de ha ez van, akkor ez zseniális, igen. Évek terápiájával, önfejlesztő könyvekkel azt hittem, meggyógyíthatom a belső sérült gyermekem, és újra olyan férfit választottam, aki elérhetetlen, ezáltal bánt. Fogalmam sincs, hogyan kellene magamat választanom, a gyónás magamtól magamnak megy. Milyen szép, ugye, hogy akkor...
2: Ez egy folyamatosan aktuális dolog, szerintem. Hogy, így,
3: hogy mindig visszatérsz ugyanahoz, ami szar?
2: Nem, hanem hogy ráébredsz magaddal kapcsolatban nagy igazságokra, összerakod magadban a képletet, hogy úristen, ezért történt, és most már jobban értem, ami történt a múltban, és akkor jön a jelen.
1: És beválasztasz egy ugyanolyat.
2: De amúgy ez jó az a csávó, amúgy nincs ebben semmi.
1: Gyere, csak ide. Igen. De jó nyomom van, Zsófi, mert valószínűleg tényleg nem történt meg a teljes gyógyulás. Ha ugyanaz a minta, ugyanaz a pasi, ugyanúgy elérhetetlen érzelmileg, ezek még mindig régi struktúrák, tehát valójában még mindig nem ment elég mélyre. Tényleg, de jó nyomom vagy, Zsófi, mert ez a helyzet. Tehát ez van, hogy még nem gyógyultál meg teljesen.
2: Meg itt az is kérdés amúgy, hogy mi a te elvárásod, tehát hogy tudod, ilyenkor van az, hogy az ember megpróbál bevasalni az új párkapcsolatán az előző hiányosságokat, és akkor azt mondod, hogy, tehát, hogy nem nulláról indít a szituáció, hanem az, hogy ez egy kedves srác, akiről azt gondolod, hogy nagyon kedves és odaadó lesz hozzád, és nem úti meg azt az ilyen iszonyatos túláradó szeretetet, amit ugye képzeletben oda tettél mögé, és alapból csalódott, vagy tehát beprogramozod, hogy a csalódás megtörténjen. És szerintem erre is érdemes odafigyelni, hogy elsősorban neked kell szeretni magadat, és neked kell magaddal szemben gondoskodónak lenni, és akkor utána ehhez lehet csatlakozni, de igen. Úgy nem lehet ott belemenni ebbe a szituációba, hogy akkor ez most a kárpótlási kör lesz.
1: Igen.
2: Mert az nem tud megtörténni sajnos.
1: Abszolút, igen. Szeretném megjönni, hogy két éves aluli, 202, nekem magyarul írjátok gyerekek, ne ízé flancoljunk itt. Anyukaként kezdek nagyon kiégni, iszonyat kevés segítségem van, lassan kezdünk építkezni, és nincs türelmem. A férjem este várna a szexeljünk, de az egyetlen idő, amikor senkinek nincs rám szüksége, és egyszerűen nem tudom rávenni magam, pedig kívánom.
2: Tényleg az, hogy ezt a férfiaknak meg kell érteniük, hogy ez egy nehéz időszak, és minket már ne érintsenek meg saját magukat, és legyünk ezen túl, aztán együtt.
1: Hát igen, csak látja, hogy a férje kívánja, közben ostorozza magát, közben lehet, hogy egy kicsit azért úgy, akkor a férje akkor azt mondja, hogy neki ez kellene, de nincs meg, akkor milyen dolgok történnek ott, meg milyen
2: félelmek indulnak. Azt kell a férnek, kivegye a részét abból, amit te kapsz, igen. Tehát hogy könnyítse meg az életedet, mert egy kipihent nő az szereti, ha hozzáérnek. Egy kipihen nő kívánja az érintést, kívánja a szexet, igen. De ebben csak a férje tud neked segíteni.
1: Menjen egy hétvégére, hajdott a két gyereket a férjedre, vasárnap este nem fogja kívánni a szexet.
3: Igen,
1: pénteken csepfolj ki, vasárnap mennyi vissza, és azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagy, kezedben nyomja a két gyereket, és el fog dőlni, és alszik 24 órát. Úgyhogy le kell fárasztani.
2: Igen, ez mondom, egy szuper perspektíva, mert szerintem ez nagyon ritkán történik meg a férfiak, hogy ilyen szintű igénybevételnek teszik ki őket.
1: Hát igen, meg sokan nem is adják oda, egyébként érthetően. Tehát, hogy kettő év alatt, ja igen. De itt egy másik dilemma, figyeld. A gyerekem 8 éves, 3 éves kora óta lovagol, saját lova van. Utálom, hogy lovagol, gyomorgörcsel állok a pálya szélén, azt mondtuk neki az apjával, hogy nem jó már a ló arra, amire kell. Talán lehet, hogy öreg, vagy el fog pusztulni, vagy meghal. Nem tudom, ezt én teszem hozzá. Nem lehet vele járni versenyre, le kell lőni. Nem mondta ki. Lókorbász lesz belőle. Nem lehet vele versenyre járni, most áruljuk. Naponta sír. Megszakad a szívem, de már másik sport felé kacsinga. Tehát csak azért, mert neki van egy félelme, ami gyerekkorban, van egy félelme, hogy a gyerek le fog esni a lóról, baj lesz, ezért a 8 éves gyereknek szabotálja a lovaglását, 3 éves kóra óta lovagol, ami ugye, ráadásul
2: tudod,
1: az egyik legzseniálisabb
2: sport. Tudod, mi nem lehet leesni? A pingpongasztalról.
3: De lehet, hogy már arra lökik a gyereket. Ez rohadékság.
1: Ez genyóság. Ez tehát a te félelmed szülőként valid, jogos, sok szülő izgul, én is hülyeségeken stresszeltem, de ha neki jó és jól érzben, ráadásul pont a lovaglás állatokkal van, gondozza a kognitív képességek. Nagyon jó a lovaglás. És most akkor mi lebeszélted? Azt mondtad, a lovat lelövik, vagy akkor elvitted úszni,
3: igen.
1: Vagy...
3: Igen, és szépen átáll a gyerek. Fú, nagyon...
2: Kiderült a lóról, hogy diszkalkuliás.
1: Kólikás lett a ló, elpusztult, kicsikét nagyon sajnáljuk, elpusztult. De ott van a karám, az nem az, az egy másik.
2: A ló de szerelmes
1: meg
2: lett.
1: Ismert, meg a fakazaló, nem a te lovat.
2: Hogy hívják a lovat? Annyi nevet neki.
1: Lovat? Lajos.
2: Lajos szerelmes lett.
1: Elment.
2: És követett egy kancát az erdőbe.
3: Tehát, hogy szép sztorival támadjuk.
2: Igen, igen, vadló lett belőle, és a Texas Ranger lett.
3: És együtt száguldoznak a mezőn a szerelmével. Lajos, sajnos visszagyerte. Kicsim, te ebben nem férsz bele.
1: Visszagyerte a szabadságát, Lajos. Igen. Felpukantott egy vörösvári kancát, azt utána ment.
2: Lajosról kiderült, hogy egy transzló, és sem most...
1: Hát jutottak a gyerekektől.
2: Most se lőként éri az életet.
1: Szelő lett a Csepel-félszigete Lajos a ló, mert kiderült, hogy egy transzló. Ezért ne haragudj, kislányom, neked marad a szinkronúszás. Hát ez jó.
2: Nem tudod azonosulni a ló szerepével.
1: Ezért jó, a Szelő lett.
2: Most Szelőként próbál elhelyezkedni a Palatinuszon.
1: Tökéletes. Ezt kell beadni egy 8 éves gyereknek, érted? Na. Szóval, szülőként megértem, nem tudnék odáig eljutni, igen, hogy lebeszéljem egy sportról, ha látom, hogy csillogó szemmel megy. Ráadásul akkora érték, hogy nem a telefon nyomkodja, csillogó szemmel megy, lovagol, társaságban van, jó állat. Szóval, igen, ez kemény. Nem szép, hát nem ez szép,
3: most
1: de
3: már
1: feloldozunk.
3: Azon nagyon, hogy ez soha ne derüljön ki. Soha ne
1: igen,
3: derüljön ki.
1: Ne derüljön ki.
3: Előtt.
1: Jó, tehát ne legyen az, hogy hónapon meglátja Lajost, hogy nagyon lovagolnak vele valahol, mert az, hogy gyerek az örök trauma lesz. Anya, ott a lovam, igen. Köszönjük szépen a gyónásokat. Hát, komoly, vicces, hát. Nehéz, könnyű, minden volt.
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A beachaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: A magyar miniszterelnök is beszédet mondott Mohácson. Nyilvános illemhelynek használják többen a komlói vasútállomást. Folytatódik a nyárias meleg idő. Tegnap volt a Mohács 500 emlékév kiemelt napja. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen azt mondta, akkor Magyarország elvesztette egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el.
2: Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Nézzünk körül, itt vagyunk, 500 évvel később, ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve. Nincsenek már itt azok a birodalmak, amelyek akkor Európa sorsáról döntöttek. Eltűntek dinasztiák, eltűntek hatalmak, határok mozdultak el, országok születtek és tűntek el. De a magyar közösség megmaradt. Minden történelmi törés után voltak emberek, akik azt mondták, folytatjuk, és ha kell, ehhez újjáépítjük a hazánkat.
1: Kevés lesz a napraforgó, az aszály ezt a növényt sem kímélte Baranyában. A hőség miatt a növények kényszeri érésbe kezdtek. Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai elnöke a Bamának azt mondta, a termőtalaj vízdeficit az elmúlt években folyamatosan nőtt. Vannak területek, ahol már az 1000 millimétert is elérik. A körülmények és az adottságok változására reagálni kell. Alig adták át, és már is nyilvános illemhelynek használják a komlói vasútállomást, noha van mód az ingyenes WC használatra, csak a mosdó kulcsát kell elkérni a forgalmi irodából. A vonal újranyitását támogató egyik civil szervezet szerint elkeserítő az az igénytelenség, amelyet egyesek megengednek maguknak. Azt kérik, hogy mindenki figyeljen és őrizze meg az épület tisztaságát. Piszkos Fred a felolvasó címmel érkezik Pécsre, Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát, nyomozhatunk velük. Harmonikán közreműködik Berec Péter.
3: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Boly villány Siklós összekötő úton Siklós térségében útépítési munkákat végeznek szeptember 20-áig. A munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. Komlón a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszán pedig javítják az utat, jó utat. Ma Baranyában napos, többnyire derült idő várható, legfeljebb néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A reggeli 17 fokról délután 31-32 fok közé emelkedik a levegő hőmérséklete. Csapadékra ma nem kell számítani, a szél pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A napos meleg idő kedvez a szabadtéri programoknak, ugyanakkor a déli órákban az erős UV-sugárzásra mindenféleképpen oda kell figyelni, és a megfelelő folyadékpótlásra is.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Annyira otthon ebben, nem is nagyon hordunk drága órát, ki olcsóbbat, Zsül kezét nézem ki, nagyon olcsót.
1: Zsül egy számológépes kázióval.
0: Igen, egy G-Shock-kal nyomul. De Zsolt, hát hogy is mondjam, csak tartalmait látjuk az interneten, ti is találkozhattatok vele, többek között azokon a social felületeken, ahol ugye beküldik magyar és külföldi hírességek, világsztárok, énekesek, focisták, sportolók, sok-sok milliót érő óráit, amit Zsolt aztán kielemez, hogy szerinte melyik óra van. Cristiano Ronaldo vagy Jennifer Lopez, vagy nem tudom.
2: Vagy Sebessén Balázs kezén.
0: Matt Damon kezén kiderült, hogy 10 évvel ezelőtt igen, a Vikitől kapott, 40. születésnapomra kapott órát is kielemezte egyébként Zsolt. És kicsit elveszünk most az órák világában, a hamisítványok világában, mennyire státuszszimbólum, hol tartunk mi magyarok az órák ismeretében, hol tartanak a világsztárok, mi a legdrágább műszer, ami a kezében volt. Szóval, hogy erről fogunk beszélni. Nem annyira, hogy is mondjam, csak hát vagyunk jártasak a témában, de azért mindenkinek van egy-egy kedvenc darabja. Eszter jobb kezén például már, hogy gyerekszik.
1: Szeretném az első panaszomat elmondani. Van egy gól, hogy megnyomtam, és nem világít.
0: Nem zenél. Hello, Zsolt,
3: sajnálatos, sziasztok.
0: Örülök, hogy itt vagy. Ciao. Hello.
2: Majd a dobozát is add már oda neki.
3: Persze, csak nehezebb, mint az óra.
0: Igen. Na, hát itt már fadobozók, órák, kisebb-nagyobb szerkezetek
3: könyvek.
0: És könyvek társaságában érkeztél. És ugye, jól mondom, hogy mi legtöbbször téged akkor láthatunk social felületen, amikor valaki beküldi, hogy figyelj, láttam a Szoboszlai, vagy a Dzsudzsák, vagy a nem tudom, Ronaldo óráját. Légy, mondd meg, hogy mi van a kezén.
3: Igen, ez alapvetően így szokott lenni, de nyilván ugye ez ilyen tartalomszerkesztés nálam is. Tehát, hogy én igyekszem a szakmai tartalmakat, mert hogy ilyen is van, és hogy a hírességek óráit így keverni. Meg egyébként mostában azt szoktam csinálni, hogy régen ez felváltva volt, mostában azt igyekszem csinálni, hogy a hírességeknek az órai közé is igyekszek szakmai tartalmat betenni. Hogy itt lehet tudni arról az óráról, arról a szerkezetről, arról a szíjról, arról a modellről esetleg, szerintem ez így edukatívabb.
0: Státusz vagy időmérő eszköz szerinted a hírességeknél? Erről beszélgettünk, ugye Eszter kérdezte, hogy státusz egy órát fölrakni, mondtuk, hogy szerintünk az, mert hogyha ott van egy 10-20-30 milliós óra a kezeden, az mindenképpen egyfajta státusz.
3: Biztos.
0: Inkább erre használják nyilván ők is sem, mint időmérésre. Nem?
3: Persze, meg, hogy
0: ugye a telefonod.
3: Meg a lambód lent van, érted, a garázsban, viszont amikor bárhova fölmész egy 100 milliós óra, az ott van rajtad. Tehát érted.
1: De most akkor ez hogy működik, hogy először kell, hogy legyen egy drága autód, vagy lehet olcsó életed és egy drága karórád? Vagy hogy van ez?
3: Hát attól függ, hogy mennyire vagy tele. Tehát, hogy nyilván minden.
1: De most akkor az a lényeg, hogy akkor lesz egy csapatod, mert veszel egy órát, akkor egy klubhoz fogsz tartozni, itt vagyunk Breitlingesek, ugye? És akkor össze fogunk járni, akkor megyünk ilyen rendezvényekre, ahol meghívjuk
0: egymást italokra. Kevés az esélye, hogy a Frank-Müller-esek a Breitlingesek ellen igen, hogy, a Matek Filipesek összejárnak.
1: Vagy ez csak annyira jó, hogy valaki, aki ilyet hozzá, hogy ránéz félszem, és azt mondja, ó, értem. Vagy mi az, amit kapsz tőle? Mert ezt nem értem, hogy...
0: Mit kapsz egy autótól?
1: Mit kapsz az autótól? Villognak egymásnak,
0: igaz? Igen. Mit kapsz egy autótól? Mit kapsz egy 300 000-es Nike cipőtől? Mit kapsz egy olyan farmertől, ami menő a fiataloknál? Ez mind azon túl, hogy használati eszköz, ez egy státusz, ahova téged berak. Ugyanúgy egy ház, egy lakás, egy óra. Ez egy státusszimbólum, amivel te tartozol valahova, valamilyen réteghez.
1: És sehová sem tartozom.
0: Most a kezeden, vágják. Igen. Jól mondjuk tulajdonképpen, tehát nem időmérő.
3: Ez abszolút persze, de hogy alapvetően inkább úgy gondolom, hogy márkákon belül is van ilyen, és vannak olyanok, akik összejárnak, mondjuk nem Magyarországon, de mondjuk Svájcban tudok ilyeneket, meg nálunk nagyobb piacokon, de egyébként igen, tehát az, hogy órás közösség, az egy létező fogalom, és hogy vannak ilyen különböző összejövetelek még Magyarországon is egyébként.
0: A magyar ember nagyjából hol tart az órákban, az ismeretekben, a szerkezetben, mennyire van ennek egyáltalán kultúrája? Most nem arra gondolok, hogy valakinek sok pénze van, vesz egy 20 milliós Rolexet, fölraki, és akkor villog, hanem hogy mint úgy óra és az órával járó kultúra, a szerkezetek ismerete, a márkák ismerete azon túl, hogy nézd már meg, mennyibe került a kezén. Itt tartunk nagyjából? Vagy
3: nagyjából itt tartunk, itt tartunk egyébként, igen. Igyekszem fejleszteni ezen, de hogy nagyjából itt tartunk. Igen, hogy amit ismernek az emberek, az a Rolex, és így nagyjából semmi más, még egy-kettő, hogy így, egy Omega, egy Breitling bevillan, de hogy meg hallották, hogy van egy ilyen, hogy Patek, meg ilyenek, de hogy azért az órás kultúrán van mit fejleszteni.
0: Tehát leginkább a sztárok azért érdeklik, és azért írnak neked, hogy mondd meg, hogy mennyibe kerül a kezén az óra.
3: Persze. És én ezért nem is szeretem. Tehát a legelején én nem szerettem ezzel foglalkozni, mennyibe kerül, mert szerintem az egy tulajdonsága az órának, csak a sok minden más mellett, mint az átmérője, a vastagság, meg ilyesmi, de nagyon sokanak ez volt csak a lényeg, hogy a pénzt mondjad, hogy mennyibe kerül, de hogy az érdekel a legkevésbé.
0: De megint itt tartunk, hogy igen, van egy ilyen
3: szerkezet,
0: mint az óra, amit építenek, és hogy milyen fogaskerekek, és hogy áll össze, és mennyi ideig építik, és mennyire pontos lesz még 30 év múlva is, és ebből mi ott tartunk, hogy mondd meg, hogy láttam a Dzsudzsi kezén, vagy a Szoboszlai kezén egy órát, mennyibe kerül.
3: Pontosan, konkrétan erről van szó.
0: Ki a magyar sztárok közül az, aki azért mondjuk a legdrágább órákat hordja? Csak hogy én is ezt kérdezem.
3: Azt szerintem a Szoboszlai.
0: Szoboszlai. Aha, milyen kaliberű órákat látsz a kezén?
3: Hát a 100 milliós óráiból neki van legalább 4. Most, ahogy így jöttem, így átnéztem az elmúlt években, ebben, illetve annyit lehetett látni, hogy az elmúlt években igazi.
0: Biztos? Honnan tudod?

0: Megvannak... Pont a Szoboszlainak már nem kell igazít venni, hiszen elhiszem, hogy igazi
1: egyébként
0: van a kezé.
1: Az az érdekes, hogy vannak nemzetközi focisták, akik lebuktak már hamisítványok, például Ronaldinho-nak volt ilyenje, a Neymarnak is volt ilyen balhéja, úgyhogy...
0: Ne csináld! 2-300 millió eurót keresnek, és felvesz egy hamis órát.
1: Volt ilyen, igen, tehát erre bizonyítékok vannak.
0: De valószínűleg senki nem gondolja, hogy hamis, mert azt
1: gondolja... Pont ezért, igen, pont
2: de
1: ezért.
2: De miért nem veszi meg a rendeset, az igaz?
1: Mert egyébként itt jön az exkluzivitás, hogy van olyan, amit még ő se kaphat meg.
2: Ne, egy Ronaldinho nem tud besétálni valahol, és azt mondani, nem, veszek nem, egy
1: tehát, hogy Richard Millhez besétálsz, és azt mondják, hogy köszönjük szépen.
3: Akkor majd értesítjük.
2: De várjál, nem adnak el nekem soha.
0: A feketéket. Vagy azt mondja, hogy 6 évet vársz rá.
1: Vagy azt mondja, hogy 10 év, vagy azt mondja, hogy ezt már sajnos nem gyertjük, válaszom mást.
0: Hát ez a Ferrari is csinálja. Tehát a LaFerrari-ból van mondjuk 300 darab, ha vársz, vagy várólistád van, annyira exkluzív, azért tudja eladni, nem tudom, 15 millió dollárért, vagy 50 érmer, vagy 100 érmer, hogy az ő 15 darab van benne. Tehát ez mind-mind az, hogy hova pozícionálom az órámat. Ha várnod kell rá 6 évet, még értékesebben tudom értékesíteni.
1: Abszolút,
0: nem?
1: Abszolút, maximális.
2: Van a túlárazás itt is, amikor azt mondod, hogy hát, hogy tulajdonképpen ez mondjuk szerkezetileg nem adja ezt az 50 milliót.
1: Természetesen, tehát hogy miért egy órába 100 milliót?
2: Semmi.
1: Nagyon sok
2: nincs
1: esetben.
2: Olyan, ami éri.
1: Hát figyelj, a 100 milliós óráknak a hamisítványa és a nagyon jó minőségű hamisítványa, ami anyagárban van, az 10 000 euró. Tehát most, és nem 100%-os nyilván, mert azt a kínaiak gyártják, nem tudják 100%-ból lemásolni, de hogy azért a nagy különbség megvan a kettő között. Tehát ott azért egy 30-40-50 szeres szorzó van a kettő között, persze.
0: Na milyen érzés? Mi van Eszter kezén? Nézzük meg, mit vett föl?
3: Én most közben Jankovicsal esemes.
0: Csak rászült
1: a legjobb emberre.
0: Mit vett közben föl? Milyen érzékkel választottak ki? Mi van a kezén?
1: Ami a legdrágább innét, amit hoztam, és egyébként lényegben a korona ékszer, gondolkodtam rajta, hogy csak ezt hozzam el egyébként. Ez egy Breitling kronomat, ami rózsa arany tokban érkezett, vagy hát rózsa színarany, hogyha valaki nagyon eltartott újja beszél, ami apró kis gyémántokkal kimaradta.
0: De nem a hamisra nyúlt rá. Hát, csak mondom, hogy nem a hamis
1: egyébként hallottam a bevezetőt, amit az előbb mondtatok, nem hoztam hamis órát, nincs hamis órám, én ellene vagyok mindenképpen, úgyhogy nem hoztam magammal.
0: Az ára körülbelül?
1: 13 millió forint.
0: 13 millió forint. Elmond,
3: megfutattam az emberemnél, ugye, aki Jankovics Péter, írtam neki, hogy ezt 650-ért vegye meg.
0: 650 ezerért?
3: Megírtam neki, és azt írta vissza, hogy figyelj, igazinak tűnik, 10 óra 10-re van állítva, kihúzott koronával, ez szerintem kirakatban volt, vedd meg.
0: Milyen óra szakértő? Kihúzott koronával 10 óra 10-ben.
2: 10 óra 10 kihúzott korona?
1: Igen, mert általában a legtöbb kirakatban így szokták állítani az órákat, tehát ez is frissen érkezett egy kirakatból, pont azért, mert ugye ez ilyen Victoria, tehát hogy ez egy győzelem, meg erre szokták mondani, hogy mosolyog az óra, úgyhogy ezért van. Igen.
0: Oké, csak hogy értsük, hogy miért lehet beleszeretni az órákba. Nekem van egy barátom gyerekkorom óta, ő óra őrült, és nagyon sok könyvet kaptam tőle, meg beszélgettünk órákról. Egy kicsit mesélj nekem, csak hogy értsük a mechanikáról, a komplikációkról, mondjuk a te leginkább szereted, legbonyultabb komplikációdat, csak hogy értse az ember, hogy ebben a kicsi kis tokban azért közben micsoda csodákat hajtanak végre azok az óraépítők, akik ezeket csinálják.
1: Az óraőrült leszeretnék valamit mutatni, tehát hogy...
0: Igen. Kicsit a szerkezetek. Nem mondom nagyon, mert nagyon szakmai, csak hogy mit tud mondjuk egy komolyabb szerkezet, és ezt mennyi ideig csinálják, és mire képes.
1: Most, amit itt hoztam a kezembe, és az így ilyen szempontból érdekes, hogy egyszerű kis háromutatós órát hoztam, tehát hogy gyakorlatilag semmit nem tud, óra, perc, másodperc, dátum. Viszont ennek egy olyan szerkezete van, aminek a járás tartaléka, tehát hogyha leteszed, ez több mint 5 napig elketyeg, ez 120 óra. Ez a piaci átlagnak a háromszorosát tudja például. Tehát hogy ez ilyen szempontból azt mondják, hogy hát igen, ez egy kis egyszerű óra, ez itt semmit nem ér, ami nem igaz, tehát amikor megnézed, hogy mi van a motorháztető alatt, ott azért eléggé...
0: Ugye ezek tulajdonképpen olyan mechanikus szerkezet, amik a kezed mozgásától húzódnak fel mindig, abszolút. Nem kell fölhúzni, ha leveszed, akkor rárakod egy óramozgatóra, vagy nem tudom pontosan mi a neve.
1: Óraforgatóra,
0: de közben egyébként a kezed mozgásától ő folyamatosan felhúzza magát a szerkezet.
1: Igen, van egy súly benne, ami folyamatosan húzza a rugót. Ilyenkor.
0: Kicsit olyan, mint a billegne a kezedem, vagy így azt érezheted. Igen.
2: Erre ránézel, amit most mondtál, hogy a hány óra járás tartalék van benne, föl nem venni.
0: Azt mondod, hogy a Zsűl zsebében találod egy sonkás zsömle mellett.
1: Így van, konkrétan. Én egyébként ezért szeretem, mert hogy van egy fontos fogalom, amit én szeretek, nem is azt mondom, hogy súlykolni, csak néha emlegetni, ugye a csendes luxus. És ez azért,
3: csendes luxus.
1: És ez azért, igen, azzal az órával a csuklódon azért nagy kontrasztban van.
0: Tudod,
3: a csendes luxus?
1: Taxidó kiszállsz, vége van, persze.
3: Elmondom, a csendes luxus az, amikor mindenki előtt felkelsz, és megeszel egy Túró Rudit.
0: Igen.
3: Anélkül erre bárki felébredne, az a csendes luxus.
0: Azzal az órával kezedem már nem mennél, te csendesen Túró Rudit.
1: Az biztos.
2: És ez árban megmutatkozik?
1: Meg, mert ez is, tudom én, most azt hiszem 3900 euró a lista ennek az órának.
2: Ennek a zöldnek?
1: Igen, tehát pont úgy, és egyébként ezzel forgattam egyszer a Keleti pályaudvar mellett, az egyik kis utcában, hogy mit gondoltok, hogy mennyibe kerül a legerősebb ajánlat, azt hiszem valami 150 ezer forint volt, tehát hogy nem látszik rajta, de mondom, én ezt nagyon szeretem, ezt a csendes luxust, hogy én pontosan tudom, hogy mi van rajtam, magam miatt hordom, nem azért, hogy mindenkit lenyűgözzek az utca túloldalálását, hogy valami nagy darab
0: innen arany... indul a valódi óra, valódi szeretete, én hogy egy olyan szerkezet van a kezedben, amiről te tudod, nem is feltétlen egy olyan brand, amit mindenki ismer, hogy hú, akkor most nem tudom, tényleg Patek van a kezeden, 100 millióért, de közben tudod a szerkezetről. Na ez már a szerkezetnek a szeretete, meg az ismerete, hogy te, ez a csendes luxus, ezt tökre értem, abszolút, hogy tudod, hogy mi van a kezeden.
3: Ez is egy pacemaker. Ez a kettő csendes luxus tulajdonképpen.
0: Mi a narratívája különböző óráknak? Tehát ha most neked mondok márkákat, akkor te elmondod, hogy nagyjából neked az emberről mit üzennek, mondjuk alapmárkákat, tehát nyilván nem, de Magyarországon,
1: amit
0: mondjuk hord az ember. Oké. Mondjuk Feri kezén van egy Omega. Ugye mindenki ismeri, Omega, tudjuk nagyjából ki volt az arca, milyen órákat gyárt, erősen középkategória, jól mondom, én középkategóriába sorolom. Mit mond az Omega? Olcsó vagyok, többnek akarok látszani, nincs pénzem jobbra, elegáns vagyok. Feri meglepte magát egy Omegával.
1: Vicceskedjük el egy kicsit akkor a kérdést, tehát sajnos túl hosszú volt a Rolexnél a várólista, ezért inkább átventem az Omega-t.
0: Omega, aha, középkategóriában vagyok.
1: Árva egyébként hasonló, nyilván alatta van valamivel, de hogy igen, ott ez az van, hogy bemész, ott megkapsz bármit. Tehát nyilván ott is van luxusérzés, van prémium, meg minden, technikailag nagyon érdekesek az Omegák, nagyon jó órákat gyártanak, de státuszban, de hozzá,
0: Oké, Eszter azt mondja, hogy 40 éves lesz, meglepi magát egy...
3: Eszter azt mondja, hogy Eszter meglepik a 40 éves.
0: Látsz a kezén egy Rolexet, egy női 40 éves nő kezén látsz egy Rolexet, mit árul? Mi az üzenet? Mi a státusz?
3: Hogy hamarosan eladó lesz.
0: Mit mond róla?
1: Figyelj, azt alapvetően, hogy szerintem nem ismeri az órákat.
0: A Rolex, tehát, hogy nem ismeri
1: igen,
0: az órákat.
1: Igen, mert hogy az van, hogy ha először lett pénzed, akkor mit kell venni? Rolexet kell venni. Ez kb. Ezt üzeni szerintem, és ezért van az, hogy a magyar sztárokon nagyon sokan Rolexet látsz.
0: Aha, mert hogy van egy felületes ismeret, és azt mondja, hogy Rolex, a Rolexet nem ismerem a szerkezeteket, nem ismerek más márkát, mindenki Rolexet vesz, attól én megkapom azt a státuszt, pontosan, amit szeretnék.
1: Ezért érdekes, hogy behozzak egy példát, Schubert család, na, tudom, na és igen, akkor tudtam, erre a mosolyra vártam, hogy Norbin Rolex van.
0: Norbi Rolex, eredeti, ez fontos.
1: Igen, én úgy tudom, utána kérdeztem, úgy tudom, igen, de a fia Omegát hord. És nem azért, amiért, hanem ez már egyfajta szintlépés, én úgy gondolom. Tehát, hogy nem azt mondtam, hogy leragadunk a Rolex, meg nem pénzkérdése náluk nyilván, de azt mondod, hogy én Omegát hordok. Réken Udomápigé van.
0: Aha, az, na, az például már, az már egy olyan márka, amit nem feltétlenül ismer.
1: Udomápigé. Az AP, a fiatalok egyébként ismerik, tehát a rapper kultúra miatt, meg hip-hop, meg ilyesmi, Réka ott ismert lett. Nem tudom, nem hiszem, de rajta egy nagyon szép, szintén gyémántos óra volt, egyébként azt hiszem, múlt héten csináltam erről a videót, és az egy más státusz, meg más szint is árban is egyébként.
0: Egyébként, ha ránézel mondjuk a Norbi kezére, vagy a Norbika kezére, és őt is Norbizom, te fotó alapján nagyságrendileg 90%-ben tudod lőni, hogy hamis vagy eredeti óra van a kezén, ha van egy jó minőségű fotód róla, vagy az látnod kell a szerkezetet kézbe fogni a jó minőségi hamisítványok miatt.
1: Egyébként, amit sokszor nem szoktam mondani a videókban, hogy én azért utána kérdezek. Tehát, hogy ez egy kis piac, kis ország, és itt azért 2-3 kereskedőn belül be lehet lőni, hogy kitől van. És hogyha egyiküktől se, akkor gyanús.
0: Aha. Na, de hát azért, mondjuk igen, még egy ilyen kaliberű órát nem feltétlenül rendel meg az ember internetről. Bár használtan, szertifikáltan, azért te nagyon sok ilyen órát meg tudsz venni.
1: Tehát vannak olyan magyar milliárdosok, akiknek az órai nem Magyarországról vannak. Hát, hogy van ilyen, de hogy azért az átlagnak, nagyjából a hírességekből nagyjából tudom, hogy kitől van.
3: Tegyük fel, hogy én egy nagyon kifinomult ember vagyok.
1: Tegyük fel,
0: hogy 12 milliós órával a kezeden, ezt most
3: nem is hiszem. Minden este színházba járok, minden este.
0: A Vidor Fesztiválnak mondjuk inkább, igen. Kicsit máshogy hangzik.
3: Plénumban jól érzem magam, különben klasszikus zenét hallgatok, és egy drága autóval járok. Nem akarom lejáratni magam barátai a Rolexes prolik előtt. Milyen
0: órát? Omegás volt, a Feri Omegás volt.
2: Most mondta, hogy a Rolex
3: csak az erejízlése.
0: Hogy neked milyen óra illene hozzád?
3: Hát úgy általánosan, mit tudna, meglátnál, és azt mondja, hogy meglepnéd téged, hogyha egy magyar nőn ilyet látná.
1: Erre hadd válaszoljak akkor annak a márkának a reklám szlogenjével, Chopard Loves Cinemas. Tehát, hogy egy Chopard.
0: De az ékszer óra inkább a Chopard. Azért
1: igen,
0: az
1: igen, ugye meg nagyon nő, de egyébként van nagyon férfias óra.
0: Ez nem inkább a szerkezetről, hanem az ékszerekről híres, amit ráraknak, nem? Tehát azért ez inkább egy ékszer óra.
3: Na, ezt majd a munkáltatómnak írjuk mellett.
0: Chopard ékszer óra.
3: Chopard watches, amúgy a Chopard, én is egy Chopard vagyok, egy leopárd.
0: Egy Chopard vagy. Jó, a Chopard vagy, írj egy
3: Chopard-godni esnéket. Nagyon sokat Chopard tudok. De igen, szóval, hogy igaz, megnézem, Chopard watches.
0: Oké, okay, nézd meg, hogy kérdezek. Ki a külföldi sztárok közül, aki neked nem csak státkuszként hordja, hanem azt gondolod, hogy mondjuk van egy szerkezetismerete, van óraismerete, szereti, érti, tiszteli ezeket a szerkezeteket, de drága órát látsz a kezén. Tehát még a Cristiano Ronaldo, én azt gondolom, hogy oké, megveszi a legdrágábbat, van neki 600 nagyon drága órája, de vagy nem kapja. Feltétlen vagy kapja, igen, hordja szponzorként, de nem feltétlen merül a szerkezetben, csak azt látom mindig, hogy 80-100-200 milliós óra van a kezén. Látsz olyat, aki...
1: Mondok két végletet, na, és meg fogsz lepődni. Az egyik a Dalai Láma, ő órásmester. Konkrétan ő ért az órákhoz, de a Dalai Láma ért az órákhoz.
0: Ezt nem tudtam róla.
1: Igen, ezért mondtam, tudtam, hogy ez neked tetszeni fog. És van nagyon drága órája, amit ajándékba kapott ráadásul. A másik pedig a Mark Wahlberg például. Aha. Tehát neki nagyon jó gyűjteménye van, ő ért is hozzá, nagyon stílusosan is öltözik, és ő azonnal, tehát nulladik napon látsz rajta mindig újdonságokat. Tehát ő nagyon képbe is
0: és van. És ő egy márkával van, nem, ilyenkor, többen, vagy ő teljesen többen, márka függetlenül független. Vásárolja meg azokat a szerkezeteket, akár használtam, vagy akár régebbieket.
1: Vagy kapja ő is szintén. Vagy kapja tehát, ő is. Ebbe, tehát az, hogy nulladik napon megkapsz egy újdonságot, az nagyon jó kapcsolat kell a márkák.
0: Aha. Van ennek a piacnak teteje, ami számodra már olyan összeg, vagy amit hallottál, vagy amire 10 évet várni kell, vagy ha úgy kérdezem inkább, hogy hol van a teteje az órának? Mi, nagyjából hova lehet nagyságrendileg tenni, amit mondjuk összegben, akár igen, először, aztán beszélünk szerkezetről és időről, amit mondjuk nem tudom, Monte Carlo elit megengedhet magának. Hol van a teteje? Van teteje?
1: Én úgy gondolom, hogy teteje nyilván, elméleti teteje nyilván van, mert egy, nem tudom, egy gyémántokból nem fér rá egy idő után több, meg egyszerűen fehér aranyból se tudsz egy idő után többet rátenni. De hogy azt mondom, hogy amit láttam és ami volt a kezemen, az mondtam, $3.5 millió.
0: $3.5 millió. Ott a szerkezetet fizetem meg, a brilleket, a gyémántot fizetem meg rajta, vagy mind a kettőt egyszerre?
1: Meg a márkanevet főleg.
0: Meg a márkanevet. Az nagyjából hol tartunk? Az
2: hát egy milliárd.
0: Az olyan egy milliárdos óra.
2: Mi volt az?
1: Jacob & Co.
0: Aha.
1: A Jacob & Co, és nekik abból volt többféle is, tehát abból
0: Jakob
1: volt a...
0: Csak segítek, Jakob.
3: Jakob óra?
0: Jacob, jó, csak...
3: Most megnéztem ezt a sopárdot. Nem vagyok ilyen sopárdos. Nézem, ilyen pandás óra, nem tudom, mire
1: hát figyelj, a kertjétenket tudok mondani, az női, pici...
0: Az pici. A kertjétenk az egy nagyon pici, nagyon szép, nagyon elegáns, az egy szép óra.
2: És olyan van, ami nyest díszítés van, mert ő azt szereti. Vagy mondjuk sopárdurat fölhívom, tud nekem nyestes órát csinálni, hogy odaadjam Eszternek?
1: Nyestes órát azért nem hiszem.
2: Van egyedi órakészítés? Az létező
1: persze,
2: dolog?
1: Persze, ez egy létező üzletág.
2: És mi magyarok hogy állunk órakészítésben? Mert mindig azt mondjuk, hogy a svájci óra, az a svájci szerkezetek az a legjobb.
1: Két véglete van. Van a, mondjuk azt, hogy commerce. Ebből egyébként van egy nagyon jó magyar gyártó, az Evolvens, ők évente ezres nagyságrendben, sok százas nagyságrendben gyártanak órákat. Nem tudsz mindent egyedire gyártani, tehát a tokok adottak, de azon kívül a számlapon kívül, vagy a számlapon keresztül gyakorlatilag nagyon-nagyon sok egyediséget bele tudsz vinni, és oda ráteszik az arcot, hogyha akarod, bár azt azért annyira nem szeretik, de hogy bármilyen márkanevet, bármilyen logót, olyan technológiával dolgoznak, hogy lényegében bármit rátesznek a számlapra, ami törvényekben nem ütközik meg ilyesmi.
3: És van ebben van ilyen gender neutralitás, tehát hogy egy nő hordhat férfi órát, és egy férfi hordhat női órát?
1: Szerintem ez történik jelenleg is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy!
3: És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Erdő Péter is üzent a mohácsi csata évfordulóján. A Magyar Nemzeti Bank emlékérmét bocsájt ki. 8%-kal kevesebb gyermek született júliusban. 8%-kal kevesebb gyermek született júliusban, mint egy évvel korábban Magyarországon. A KSH előzetes adatai szerint júliusban 6197 gyermek jött a világra, ami 8,2%-os visszaesést jelent az előző év azonos hónapjához képest. Júliusban 8896-an haltak meg, ami 2,9%-kal kevesebb, mint egy éve. Emlékérem kibocsátásával tiszteleg a mohácsi csata hősei előtt a történelmi esemény 500. évfordulóján a Magyar Nemzeti Bank. Jelentette be Sipos Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke a Mohácsváros önkormányzata által szervezett rendezvényen. Az érme névértéke 30 000 forint. Erdő Péter szerint a mohácsi csata emléke nem csak a verességről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek azt kérte a magyar emberektől, hogy tanuljanak a történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösséget. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal II. Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lette halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége tette hozzá. Géza 80. Ezzel a címmel érkezik Pécsre Fűr Anikó és Rutka Róbert. Zenész színházi előadást tartanak szeptember 8-án. Bemutatják Bereményi Géza műveit.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Komlón a Szilvási út vásárcsarnok feletti szakaszánál útjavítás zajlik. Elvégezték az aszfaltozást, a kivitelezés ütemterv szerint halad. A szakaszt pár napon belül visszaadják a forgalomnak. Megsüllyedt a burkolat Sásd és Vásáros dombó között, egy szakaszon útszűkület van. A Baranyában napos, többnyire derült idő várható, legfeljebb néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A reggeli 17 fokról délután 31-32 fok közé emelkedik a levegő hőmérséklete. Csapadékra ma nem kell számítani, a szél pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A napos meleg idő kedvez a szabadtéri programoknak, ugyanakkor a déli órákban az erős UV-sugárzásra mindenféleképpen oda kell figyelni, és a megfelelő folyadékpótlásra is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Lakatos Zsolt úr a szakértővel. Az órák világában merülünk el, már minden kézen megfordultak a drága órák, az olcsó órák.
2: Összemocskoltak
3: inkább az olcsó.
1: Eszter keze ledobta a 10 000 fontos órát. Egyszerűen fölvette, de így levágódott róla az óra.
2: Ez egy másik ilyesmi.
1: Igen, teljesen. Másban vagyunk, és Zsolttal órákról, luxusmárkákról és hazai sztárokról, külföldi sztárokról beszélgetünk, hogy ki, hogy hordja, mennyire van ennek kultúrája, mennyire ismerjük az órákat, hol tartanak hazánk sztárjai abban, hogy ismerik a szerkezetet, vagy csak fölvesznek 100 milliós órákat, és a Szoboszlait említetted, ugye, hogy legalább 4 darab különböző 100 milliós órája van.
4: Ennyit lehetett látni rajta az idő alatt. Lehet, hogy azóta, lehet, hogy csak egy van, és érted, eladta, vett másikat, de nem hiszem. Tehát, hogy azért szerintem megteheti. Azzal a fizetés, ami azért neki van, szerintem azért összejön valahogy.
1: Ha meg egy óra nem óra, nem?
4: Persze,
1: hogy öltözöl,
4: persze.
1: Milyen partira mész, milyen autót választasz hozzá.
4: Veszel egy piros órát, aztán elegánsan kell menni, pirosat nem jó hozzá.
1: Hát a narancssárga Lambó, érted, Gáspár Lacinak, no, az, hát hogy néz neki a kezére egy piros óra. Kicsit azért a szerkezetekről mesélj nekem ennek a kérdésnek, már nekifutottam az előbbi is, hogy azért hova tudnak eljutni, vagy hogy működik az emberi agy, vagy hogy ezek az órakészítők akár élnek, nem élnek, fiatalok, új generációsok vagy végig, hogyan álmodják meg ezeket a szerkezeteket, és hogy mi az a durvaság, amit láttál 100-150 évre előre, mondjuk a negyedholdakat is mutatva. Próbálok arra kiukadni, hogy egy kicsit, ha erről mesélnél, hogy azért nagyon bonyolult dolgokat építenek közben.
4: Volt a, nem is azt mondom, hogy a kezemben, de nagyon közel hozzám. A Vasaron Konstantinnak van egy olyan órája, ami ekkora, de szó szerint is, hogy ekkora. Beletették a világ összes komplikációját, amit lehetett, és mit tudom én, tehát, hogy Héber holdnaptár, kínai új holdnaptár,
1: de minden. És ez mind szerkezetben, fogaskerekekkel,
4: szerkezetben,
1: tehát ez nem
4: mechanikailag
1: digitális.
4: Ott volt, és mondom,
2: ez több, mint... van szükséged a Héber holdnaptárra, csak kérdezem.
4: Nekem nincs, de el tudom képzelni, hogy van olyan, akinek van. Tehát, hogy szerintem értem, hogy egy olyan komplikáció, amire nem gondol az ember, de lehet, hogy neki kell. Egyébként a teljes Biblia Ószövetség arra épül. Tehát, hogy ők ugye az összes évszámot egyébként holdban határozták meg.
2: Tehát történelmi érettségre jól jön.
4: És ezért nem lehet visszaszámolni belőle egyébként.
1: Na, de hogy azért ezek olyan bonyolult szerkezetek, hogy fel sem fogjuk, hogy
4: az
1: hogy van megépítve.
4: A tervezés az adott esetben egyébként egyszerű volt, viszont a kivitelezés az valami 5 év. Tehát, hogy nagyon sokáig dolgoztak vele.
3: Ebből egy darab van,
4: persze.
1: 5 évig építették az órákat. A kis fogaskereket. Magát a szerkezetet, ami ezt tudja.
4: Mert utána a tokba tenni az már egy egyszerűbb dolog, de magát az órát azt sokáig, nagyon sokáig építette egy mester.
1: Az óra lehet-e befektetés, mint ingatlan? Kérdezi valaki.
4: Adott esetben igen, de ahhoz, ha ezt kérdezi, akkor neki nem. És nem azért, tehát ahhoz nagyon kell érteni hozzá. Tehát neked pontosan kell tudni, hogyha kijön egy óra, abban a pillanatban, hogy neked megvan a kapcsolatot, hogy be tudsz szerezni azonnal listáron. Mert hogyha te egy hype-olt órát veszel, mint a kriptót is, ha a csúcson veszed, soha. Tehát onnét csak mínusz van.
1: Aha, de lehet olyan, hogy mondjuk nem gyártanak belőle többet, 500 darab készült, és folyamatosan emelkedik az ára. Amikor egy autó gyártásával leállnak, és onnantól kezdve valamilyen típus elkezd emelkedni
4: persze,
1: az ára.
4: De ahhoz nagyon képben kell lenned, hogy arra rá tud nyúlni arra a darabra.
1: Aha. Igen. Neked vannak ilyen befektetési óráid, amik arról szólnak, hogy mondjuk 5-10-20-30 év múlva mennyit fog érni?
4: Nekem nincsenek ilyenek. Nekem sok órám van itt, amit elhoztam, ezek a nagy része ugye saját, de hogy ismerek olyanokat, akik vettek befektetési jelleggel, vannak ilyen haverjaim, barátaim, megvették, beteszik a széfbe, ott el van, nem kér enni, és majd 10 év múlva vagy bejött, vagy nem.
1: Hol tartanak a kínaiak ebben? Ugye tudjuk, hogy mi van az autógyártásban. Tudjuk, hogy mi történik, hát hogy is mondjam, csak az olcsó dolgok gyártásában. Van-e olyan, létezik-e olyan, hogy kínai óragyártás, és ha igen, akkor nagyjából mondjuk egy 50-100-150 éves márkával mennyire tudja felvenni a versenyt?
4: Olyan szempontból érdekes ez, hogy ugye idézőjelben lenézzük a kínai óragyártást sok szempontból, főleg aki egyébként nem ért hozzá, de azt ugye tudni kell, hogy a svájci gyártók a 60-70-es évektől elkezdték kiszervezni a gyártást Távol-Keletre. Gondolok itt Tájföldre, Hongkongra, Mainland China-ra, és jelenleg nagyon sok gyártónak gyártanak kínaiak. Tehát, hogy konkrétan önként átadtak tudást, tapasztalatot és mindent a svájciak, azért, hogy olcsóban megkapják a dolgokat. És a Kína erre egyébként valahol felnőtt, és olyan gyártókapacitásokon és olyan dolgokat tudnak csinálni, mint például, hogyha ez az óra, ez mondjuk, amit most itt adok a Ferinek, hogyha ez európai gyártás lenne, e mögött 2-vel több nulla lenne árban valószínűleg.
3: De ezt hogy lehet eladni? Az a neve, hogy szarbomba.
4: Nem is az a lényeg, hanem az, hogy ez egy
1: Feri. Szerintem
4: neked adták Feri. Kerámiatokos óráról beszélünk, és általában ugye az van, hogyha nem commerce márkáról beszélsz, hanem ilyen lapított hordóformás, ilyen luxusnak kinéző órát, akkor erre azt mondod, hogy 60, 70, 80, 100, 150 millió akármi. Most ezt Kínában legyártják neked 2000 euróért, és ez már a lista.
1: Ennek menni. Az európai változata nagyjából a stílusba hasonlítani kellene az a Richard Mille, nem? Igen, tehát, hogy őket, abszolút, őt máshogy, ugye őket, nem őket, mert ő egy konkrét személy. Legálisan.
4: Amúgy konkrét személy.
1: De ez azt mondom, hogy konkrét személy, így van.
2: Ezzel már be lehet menni a termálvízbe?
4: Egyébként ezzel nem mennék be, mert egyébként az ilyen érdekes óráknak azért általában a vízállósága az 5 ATM körül van, és azzal nem menjetek vízbe. Tehát ami nem menetes koronazáros, vagy legalább nem 100 méteres, azzal nem menjetek vízbe, hogy az edukációnak is áldozzunk egy kicsit.
1: Ezekkel a fiatalabb generációs óragyártókkal, mint tényleg Richard Miller, Frank Müller, akik mondjuk az 50-es, 60-as években születtek, tűntek föl, és az elmúlt 50 évben építettek karriert, nem mondjuk, mint egy IVC, vagy egy Rolex, velük lehet találkozni, te velük el tudsz menni, kajálni egyet, beszélni velük kiállításokon, találkozni, mondjuk tényleg egy Frank Müllerrel, vagy egy Richard Miller.
4: Mondok más, Konstantin Csajki mester. Ő nem sokan, vagy, tehát olyanok, akik mint én, ők ismerik, de egyébként nem közkézen forgó neve. Ő az egyik, jelenleg az van, hogy a világ legvékonyabb mechanikus óráját ő gyártotta, ez 1,65 mm vastag. Volt ez az óra a kezemen, és mondom, Csajki mesterrel lehet találkozni. Tehát van, és ő egy nagyon szerény ember, és én beszélgettem vele, és lehet oda menni hozzá szelfizni, és minden is úgy áll, mint egy általános iskolás gyerek a tornyaszatyrával. Tehát ő tényleg nagyon szerény, és mondtam neki, hogy húzd már ki magad, tehát egy rockstar vagy, és akkor mondta, hogy nem, ő ne, de mondtam, hogy de.
1: Tehát, hogy ő továbbra is lehet... úgy apostrofálja magát, mint egy óraépítő mester.
4: Aha. Szóval, és vissza egy kicsit a kínai témára, szóval ez is full kínai volt egyébként, amit mutattam. Uh-huh. Tehát, hogy nézd meg, ez egy egymutatós óra, full titán tokban, a földgömböt mintázza, és ezt egyébként jutalmazzák is, mert itt, azt hiszem, itt lehet látni rajta a pecsétet, hogy ők az órás világ Oscar díját elhozták.
3: És ő micsoda?
4: Ez egy Siga Design nevű dolog, ők egy design stúdió Kínában, és ez az egymutatós óraik, mi Blue Planet. És ez egy kicsit ilyen fenntarthatósági téma.
1: Meg nem mondom, mennyi az idő.
4: Tehát, hogy ez a lényege,
1: én
4: igen. Hogy...
1: A földgömböt, én értem, azért most kikérem, hogy mennyi az idő, azért nagyon nagy bajban lenne.
4: Igen, majd, ha gondolod, majd utána elmesélem.
1: hogy működik maga, igen. Hogy megmondod,
4: igen, de hogy
1: önmagában
4: a koncepcióért, önmagában azért, hogy most így aggódjunk egy kicsit a földért, meg hogy szemlőt legyen, ezért kapták, meg önmagában a... Magában a gondolat miatt.
1: De elképesztő, hogy az óragyártásból is megérkeztek.
4: Persze.
1: Szóval tényleg azt gondolom, hogy ilyenek tradíciója van, azért itt 50-100-150 éves dolgokról is beszélhetünk, akár egy márka esetében, és jönnek a kínaiak, és az elmúlt 20 évben vagy 10 évben meg ugranak egy óriásit.
4: De aztán náluk is van tradíció, tehát a 40-es évek óta náluk is van óragyártás.
1: Aha, tehát csak akkor... nem jött át valahogy Európába, hogy mi nem
4: persze.
1: ismertük
4: tehát
1: meg.
4: Például, amit sokan... Hát talán gújnévnek használnak, nagyon sok hamisítányban van Szigál nevű szerkezet. Ez egy kínai gyártó, majdnem 100 éves, azt hiszem pont 75, tehát hogy ilyen, azért az már, vannak olyan óragyártók, akiknél egyébként Richard Mille, akit emlegettünk, ők 20 vagy 25 éves, vagy 30 éves. Most annál azért háromszor idősebb.
3: Két nagyon fontos kérdés van a hallgatóktól, az egyik a gondos órákról.
4: Volt a kezemben, és úgy volt, hogy forgatok is róluk, de visszakérte az apósom, úgyhogy sajnos ez elmaradt.
1: Lehet-e valamilyen szép tokba berakni ezeket a gondos órákat? Hát, hogy Ferinek is megmegy csilingelje.
3: Nem, hanem hogy aki mondjuk ma szeretne órát venni, de nem tud milliós tételben gondolkozni, és azt mondja, hogy mondjuk 2-300 ezer forint a felső határ. Arra van olyan, amire még te is azt mondod, hogy gyerekek 300 ezer forint, de ez adja.
4: Mennyire tetszik ez neked? Így fogásra, meg ilyen, mennyire érzed ezt igényes?
3: Abszolút.
4: Ez egy 120 ezer forintos óra. Ez egy automata Casio, ez
2: három
4: hete jelent.
2: Ez a valóság, Ferikém.
3: Hát ez mondja, gyerekek.
1: Hol van már a G-Shock, meg amivel bekapcsolódtad a tévét?
3: Nekem egy órán van, apám doxája, és kész. Ennyi.
2: Az
3: jó még a doxa?
2: Hogy miért lett ilyen népóra
4: a magyarok, na, egyébként ez egy érdekes dolog, hogy a magyarok valahogy úgy érzik, hogy a mi lelkünkhöz közel van a doxa. És ez egyébként a vasútfejlesztéshez kapcsolódik, mert hogy a magyar államvasutaknak volt szerződése a doxával, vasutas óra volt eredetileg, és innét jött a popkultúrába, hogy pontos, mint a doxa, üt, mint a doxa, hogy ezek ugye filmekben is mindenhol előkerülnek. Amit közben adtam neked, Balázs, az egy mikrobrendnek, egy kismárkának egy órája, 230 ezer forint, és azért igényességben...
1: Aha, nagyon tehát, szép. Tényleg nagyon szép.
4: Azt mondom,
1: nagyon
4: hogy ez
1: szép.
4: Bármivel tud versenyezni.
1: A hamisítás az körülbelül évente kimutathatóan mennyit árt a piacnak? Ázsiától kezdve mindenki, aki ontja rá.
4: Milliárd dolláros. Tudom, hogy 10 milliárd dolláros. Tehát most nincs előttem a szám, de egyébként legutóbb, amikor valami hasonlóról beszélgetünk, akkor utána olvastam, és akkor ilyen 10 milliárd dolláros tétel volt. Mert nyilván ez... ez egy ilyen felesleges blót, amit görget maga előtt az óraipar, mert akkor a szervizbe kell menni, akkor az embereknek lekötni az erőforrásait, hogy akkor most szétszedjék, összerakják, hogy akkor ez most igazi, nem igazi, tehát hogy...
1: De egészen durva, hogy hol tartanak hamisításban, nem? Tehát, hogy már senki ne a, nem tudom, a ezerbatos tájföldi szamui kirakatból megvett órára gondoljon, tehát, hogy félelmetes, hogy milyen szerkezeteket csinálnak.
4: Vannak high-end hamisítványok, igen. Tehát, hogy vannak olyanok, amikről távolról nem lehet
1: megmondani. Neked is meg kellene küzdeni vele, hogy megmond?
4: Abszolút, abszolút. Szóval, hogy egyébként eljátszunk ezzel, hogy TikTokon meg minden, de hogy van olyan hamisítvány, amit kézbe véve lehet megmondani, képről egyáltalán nem. Tehát létezik ilyen, de az meg megint ott kezdődik, hogy 1-2-3 ezer dollár.
3: Tehát, a
4: hamisítvány, igen.
1: Na, és akkor ott a valódi értéke mennyi? Tehát én mondjuk veszek egy órát 3000 dollárért, mit utánzok? Tehát ott az, mit egy 100 000-200 000 dolláros óra van a kezemben 3000 dollárért?
4: Például, ilyesmi, igen.
1: Én nem tudom, ez a hamis óra, ez valahogy nem, ezt nem. Tehát, hogy vagy vegyél egy szép órát, szép szerkezetet, vagy ne hazudj. De az, hogy hamisítvány van a kezeden, nem?
3: Há, olyan polcra akarsz kerülni, ahol nem vagy, jó, ahol nem akkor, tudsz fölmászni.
2: Akkor én alapon, akkor ne jár olyan nőveknek, hajószabítása van.
4: Vagy valami más extenziója.
2: Tehát ez van, lehet nagyot álmodni, kis büdzsével is.
1: Oda néz, miután fönn volt a 12 milliós a kezén. Oda néz, hogy megalakul.
4: Szerintem most ezt a latitűdjét egy pár hétre elintőztem.
2: Ennyi, most innen már a doxához megyek, hogy mit tudnak felgyémátozni nekem. De amúgy az a kérdésem van például még, hogy a vízórákat. Azt pontosan, hogy el lehet? Igazából tényleg az érdekel, hogy oké, rendben van ez a közösség Magyarországon, akik szeretik az órákat, és kicsit izgalomba jönnek, amikor meglátják deréktájat, hogy ez így, hú, hát ez nagyon-nagyon király lesz, hogy nekik vannak amúgy ilyen, nem tudom, szokásaik, vagy ilyen, vagy rendezvényeik, vagy ilyesmi, ahol összejárnak és egymást simogatják.
4: Abszolút, abszolút. Az egyik ilyen rendezvény mondjuk a Nemzetközi Órabörz egy évben 3-4 alkalommal van, és akkor ott vannak eladók, de ott lehet emberekkel találkozni. Vannak sokkal kisebb rendezvények, tehát nekünk van olyan nagyobb baráti társaság, ami összejár havonta, mit tudom, és 15-20 ember, és akkor ott simogatjuk egymás óráit. De hogy én például annól elkezdtem egy ilyen kezdeményezést, hogy órás vacsora. És ez nem a reklámhelyemre jelenleg nem működik, de hogy volt ilyen esemény, ahol konkrétan előre nem is azt mondom, hogy válogatod, de hogy előre lehetett jelentkezni, jött egy márka, bemutatta az újdonságait, és akkor ott el lehetett tölteni egy 3-4 órát, együtt beszélgetve, vacsorázva, borozgatva, és akkor az egy tök jó hangulatú esemény
2: volt. És vannak ilyen dolgok, amiket egyáltalán nem szabad csinálni egy másik ember órájával? Van ilyen etikettetek?
1: Kicserélj a misítványom.
4: Például azt nem...
2: Belekartol a monogramomat.
4: Igen, például azt mondom, hogy... Úgy vigyázunk más órájára, mint a sajátunkra. Szerintem azért ez az egyik legfontosabb alapelv, amit így általában illik követni.
2: Balázs, mi semmi nem tudunk vigyázni, szóval,
1: nem,
2: hogy
1: ez nem, való, igen, nekem...
3: nem is való ez.
4: Ezért nem is hordja Balázs az óráját.
1: Igen, nem most elküldték a videót, hogy te valamikor 10 éve kielemezted az órát.
4: 2022 áprilisában, ha jól emlékszem.
1: Viszonylag azért így képben vagy mindennel. Akkor nem 10 éve, 2022-ben?
4: Igen.
1: Elemezted ki?
4: Igen.
1: Aha, az volt.
2: És
1: egy...
2: mire jutottál?
1: Egy Breitling volt.
4: Breitling Avenger, igen.
1: Igen, igazi volt?
4: Úgy gondolom, hogy igen. Minden részletére kiterjedő.
1: Most
4: derül, hogy hát figyelj, Balázs, sajnos van egy rossz hírem.
1: Igen, van egy rossz hírem, igen. Nem, azt a 40. születésnapomra kaptam. Hordtam párszor, nagyon szép óra, de valahogy otthon úgy ránézek, úgy tetszik, de nincs az az ingerenciám, hogy felvegyem.
4: Erre csak azt mondom, hogy ezt sajnálom.
1: Mi a Breitling márka? Az körülbelül hova sorolódtam ezzel? Légy őszinte vele.
4: Forgalom alapján egyébként a Breitling jelenleg a top 10 márkában van Svájcban, és az ismertség szempontból pedig szerintem a top 5-ben. Tehát, hogy ő az egyik legismertebb.
3: Jó, de mit gondolsz arról az emberről,
4: aki nem hordja a Breitlingét, mit gondolok arról, igen?
1: Igazán menő, hogy van egy szép órád, hát és nem hordod. Nem?
2: Tehát, egy számológépes kázióval esetleg boldogát tudnánk tenni téged.
4: Sajnos nem hoztam egyébként. Sok káziót hoztam, de az pont sajnos nem. Szóval egyébként az egy jó márka.
1: Aha.
4: Ezért is hoztam egyébként Breitlingeket.
2: Mennyire vennéd át tőle most?
1: Még szervizeltem is, vittem szervizbe. Te rendesen wow.
2: Szervizelni kell az órákat?
1: Hogyne?
2: De mi hány ezer kilométerenként?
4: Egyébként 3-5 évente ajánlják, de azért az 5 év. És azért, mert ugye van benne gumi, ugye a tömítések, és azok kiszáradnak. És akkor utána nem védi az órát. Tehát ezért van az, hogy vízbe vinni az órát, az egy ilyen feltételes dolog, hogy persze, hogyha volt szervizelve, hogyha egyébként arra való, akkor lehet, de amúgy csak így vakon, hogy most nem hordtam 10 évig, fölteszem, bemegyek vele a jacuzziba, azt így biztos, hogy ne.
2: Ez én embertípusom. Én a macskalom takarítás,
1: és hol van az órám. Igen. Kinek van a csúcs a kezé világsztárok közül? Ki a leg, akinél nem láttál drágábbat? Most mindegy, hogy szerkezet vagy luxi, de akinek azt mondta, hogy na igen, továbbra is ő az, aki mindent fölpakol a kezére. Ronaldo?
4: Szerintem a Cristiano Ronaldo, de egyébként mondjuk a DJ Khaled, ugye ők mind a ketten J. Cobent kód hordanak, a Ronaldo talán egy fokkal exkluzívabbakat, mert neki jobb a kapcsolata egyébként a Jacob Arabo úrral, és ő azért sok minden más is.
1: A Conor McGregor kezén látok még komoly szerkezeteket.
4: McGregornak nagyon jó órái vannak. Igen.
1: Azt látom, igen, ő, mert meg, úgy tűnik, mintha értene is hozzá. Igen.
4: Én úgy gondolom, meg nyilván azért drága is. De ami nekem nagyon tetszik, hogy elkezdett ő is ilyen visszafogó dolgokat hordani. Tehát, hogy a Pateknek például van egy ilyen művészeti vonala, ami kézzel festett számlapok, meg ilyesmi, és hogy megjelent ilyesmi a McGregoron. Tehát nem az van, hogy gyémántok, és minél nagyobb, hanem azt mondta, hogy kis finomságok. És ez szerintem egy pozitív üzenet amúgy. Annak ellenére, hogy a McGregor azért mégiscsak egy harsány csávó. Tehát, hogy...
1: Igen, most jól sikerült a legutolsóbb úgy, hogy a 6 másodpercet.
3: Igen.
1: Nem, a harmadszorra reméljük, hogy visszatér. Nagyon,
3: én egyébként nagyon bírom. Azzal a 6 másodperccel, mint mi egész életünkben.
1: Hát az brutál volt, igen. Zsolt, nagyon köszi, tök izgalmas világ. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Én azért mindenképpen megnézném, hogy megvan-e mindegyik. Jó,
4: és a
1: azért testírásokat és minden mást azért nézzünk át, hogy nem tűnt el valóban egy
4: gyóra. A főalkatrészek megvannak.
2: Én csak azt akartam kérdezni, hogy vannak ezek a nem annyira nagy márkák, amiket úgy hordanak az emberek, mint hogyha nagyon fontosak lennének, Michael Kors, meg az összes többi, és hogy ők is csinálnak órákat, hogy ezek megőrzik az értéküket?
4: Vagy egyáltalán.
1: Zara,
4: igen, kilépsz az ajtón, és akkor mínusz 40, 50, 60, 80 százalék.
1: Kaptad két tornacipő mellé a cégbe urat.
2: Csak hogy ezt is látom, hogy ott is vannak árak, tehát hogy mondjuk...
4: Vannak csak, tehát rá lehet írni, csak nem ér annyit. Sajnos azon, hogy se technikailag, se semmilyen presztízsben nem ér annyit.
1: Nincs annyi. Nagyon köszönjük, Zsolt, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Mivel mész haza? Taxival, kocsival? Küldjünk egy biztonsági őr?
4: Igen, egy teljes biztonsági szolgálattal ezek után szerintem.
1: De azért ez nagyon menő, hogy este odaszólsz, hogy elhoznál pár órát, és így odaadják neked.
4: De ez kell ilyen kapcsolat, persze.
1: Ezért ez menő. Ugye, hogy most jelen pillanatban itt van 3 óra, szóltál este, hogy szeretné hozni 3 drága órát.
4: És kinyitották a butikot miatt most 9-kor.
1: Óraboltot, érted? Kinyitják az óraboltot. Most nem tudnánk egy nagyon jó minőségű hamisítványra kicserélni?
4: Nem, sajnos nem. Sajnos nem.
3: Értenek hozzá a boltban.
4: Igen, ott elég gyorsan kiderül.
2: Ez egy bizalomjáték. Megnézik, akkor nem bíznak benned, igen. Mondom neked.
1: Zsolt, nagyon köszi, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, érdekes volt. Köszönjük.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna jó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A bécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Tegnap volt a Mohács 500 kiemelt napja. Határidő előtt elkészült a Szilvási út partfalának megerősítése. Folytatódik a nyárias idő. Határidő előtt elkészült a Szilvási úti partfal megerősítése Komlón. Így augusztus 28-án vissza is adták a forgalomnak az érintett útszakaszt. A domboldalon még folytatódik a munka, ez azonban már nem jár forgalomkorlátozással. Július közepén kezdődött meg a Szilvási út melletti partfal helyreállítása. A munkálatok miatt az elmúlt hetekben jelentős volt a forgalomkorlátozás. Laufer László sajtófotós munkáiból nyílt tárlata a Komlói Kaptárművelődési Központ kiállító tereiben. Közel 800 publikált sajtófotóból válogattak a szervezők a Komló a 75 éves város program sorozat részeként. Laufer László fotóriportert nem kell bemutatni a közönségnek, évtizedeken keresztül napi gyakorisággal olvashattuk a nevét a Dunántúli napló hasábjain. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Magyar Péter, Magyarország miniszterelnökének megemlékező beszédével kezdődött délelőtt a Mohács 500 program sorozata Széchenyi téren. A Nemzeti Énekkar nyitotta meg a programot, majd a miniszterelnök lépett a színpadra. A program az ünnepi szentmisével és a csonterekjék elhelyezésével folytatódott a fogadalmi templomban. Itt örök nyugalomba helyezték a mohácsi hősök csontjait. A mise fő celebránsa Székely János teológus, a szombathelyi egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A szertartáson a magyar püspöki kar szinte minden tagja megjelent. Ezt követően az állami katonai tiszteletadás, a kápolna megáldása és a maradványok altemplomi elhelyezése került sorra. Alkalmazkodás a változó klímához, nyáráló fák, cserjék és évelők, ez lesz a téma szeptember 9-én Pécset. Szomorú Miklós okleveles kertészmérnök várja az érdeklődőket.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Megsüllyedt a burkolat Sásd és Vásáros dombok között, egy szakaszon mindkét irányban útszűkületre kell számítani decemberig. Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett az Atinai úton, augusztus végéig sávlezárás mellett dolgoznak a szakemberek. Jó utat kívánok! Ma Baranyában napos, többnyire derült idő várható, legfeljebb néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A reggeli 17 fokról délután 31-32 fok közé emelkedik a levegő hőmérséklete. Csapadékra ma nem kell számítani, a szél pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A napos meleg idő kedvez a szabadtéri programoknak, ugyanakkor a déli órákban az erős UV-sugárzásra mindenféleképpen oda kell figyelni, és a megfelelő folyadékpótlásra is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora, a

0: online workshop.
1: Mondom, hogy nagy a baj. Nem hiszitek el. Tényleg mondom, higgyétek el, hogy nagy a baj. Nem értitek? Higgyetek nekem.
2: A Hajós Alfréd utcadában vannak ilyen programok, vannak tanfolyamok, meg vannak ilyen egyalkalmas események.
0: Ugyan, na miért én?
3: Eddig megvoltam úgy, hogy sellő nélkül éltem az életem.
2: De nem tudtad, hogy mi hiányzik, úgyhogy októberben befoglaltam egy időpontot. Elmegyünk, kapunk sellőúszonyt.
3: Gyönyörű lesz.
2: Megtanuljuk, hogy kell vízzel emerülni, sellő módjára úszkálni, levegőkedesen.
1: Kinek a Porsche Cabrio a kapuzárása, kinek a menopauza. Ezek igen. Ilyen dolgok sajnos, ez így működik.
3: Csillogós pikkelyünk.
1: Ugyanúgy lesz. Megőrültök, mint mi, csak ti sellőúszásra mentek.
2: Lesz kagyló felsőnk és csillogós pikkelyes úszó alsó.
0: És igen. Már látom a 2,5 méteres vízbe, hogy ezek ketten elsüllyednek.
2: Megtanítják, hogy hogyan kell kint a parton mozogni, mint egy partra vetett hal.
1: Így fogtok így vergődni, így a szuszonyba, így haladni, igen. Mint a balin, amit így kifognak a Balatonba, és így vergődik a stégen.
2: Igen, a minden itt. Beforgatjuk magunkat a vízbe, és ott megtanulunk ilyen nagyon kecsesen így hullámozni így a víz alatt, és úgy hagy.
3: A nagyon haladni. Kecsesentől félek egy kicsit.
1: Esetleg... De ha nem hullámzol jövőre nekem a Balatonba egy kicsit, Siófokon, a Szabadstrand, a Szabadstrand mellett.
3: Igen, sokkal jobban tudnék hullámozni Maldivon, csak mondtam neki, hogy
1: jobban is állna. A sellőúszás jobb Maldivon, mint Balaton, ez igaz. Kilitin se rossz, Balaton sóstó Kilitin, de
3: nem rossz, de
1: megmondom őszintén, hogy nem rossz.
0: Azon, mert nem bírjuk kivinni a farkad.
2: De be tudjuk
1: ezért én is így vagyok, nagyon plusz nehezen viszem ki a farkam. Neki. Mindig veszek neki egy plusz egyet, hogy elférjek.
3: Három daiquiri után úgy lehozom Balázs, hogy öröm lesz nézni.
2: Magára rángatja a sellőúsz, hogy azt elmerül. Csináljuk majd egy gyönyörű képeket a víz alatt.
3: Ó, de szép lesz.
1: Na jó.
2: Ez egy októberi projekt, úgyhogy erre még rákészülhetsz lelkileg.
1: Pont jó. Van egy hónapot szorongani. Tehát pont arra jó, hogy egy hónapot még szorongjál rajta, hogy mikor kell sellőzni a Komjádi úszodába egy ilyen unatkozó íz és sellőtanfolyamon, bokáig érő gombás vízbe, 38 fokban vergődni három taknyos gyerek mellett, akik éppen a fikát tanulják, fújják ki az orrukat, és 8-as pályán tanulják a pillangó úszást, érted? Úgyhogy az egyik kijön, és ilyen tudod, kétoldali bajusz fika van az orrán, és akkor Pistike, ne fújd a medencébe az orrat, ti meg ott nagyon sellőztök. Aztán eztek egy puncskockát 600 forintért.
3: Mit csinálnak a nénik?
1: Ne nézz oda, Pistike. Ússzál még egy hossz, töröd le a taknyod az orrodra.
2: Van tanfolyam gyerekeknek, és van kifejezetten felnőtteknek.
1: És ti a gyerekre mentek.
2: Mi a felnőttre megyünk, és rájutalag van egy ilyen melegvizes medence, tehát hogy
1: mondom nem fogunk... Mondom a melegvizes medencét,
3: úristen, hát mondom. Ott fog ülni három papa sakkozva.
2: Nem fogunk cidrizni.
1: Csör, köröm, bőrdarabokot úszkálnak közül.
0: Ezt nem hiszed el, ezen tényleg egy csomó ember van.
1: Hát
0: ezen
1: tudod.
0: Nők a 4 méteres, csak mondom, hogy
1: 4 méter
0: a víz.
1: Mindenbe belekapaszkodnak, hogy lassítsák az időmúlását.
0: És alfarkat húznak maguknak.
2: Hát mint az Ariel, úgy fogunk úszkálni a víz alatt.
1: És már úgy jött ki az öltözőből, miközben a bácsi húzza fel az úszósapkát. Timát, csapatjátok ki a Komjádi úszodában, női öltözőből, még a folyosón, hogy ahogy szárítják a gyerekek haját közben, ti ott nagyon sellőztök már.
2: Én szerintem kint a parton kapjuk meg, és ott kell majd valahogy belehúznunk magunkat.
1: A megvan a sellő, megvan az úszony. Megvan az úszony. Ráírva, hogy T2-es raktár, Komjádi úszoda, tudod, kispesti szállító egység, tudod, egy ilyen gumiszagú valamit majd ott megkaptok. Júj, de jó.
2: Ez csillog, villog, ez flitteres, ja, ez nem egy ilyen béna izé, nem egy műanyag vacak, hanem kívülről csillog, villog.
1: Vázs valóra álmaidat, és fedezd fel a tenger sellőként, hát beszarod.
0: Látványos víz alatti sellő trükköket igen. Fogsz megtanulni, Anna.
1: Mindezt gyere el a Kőbányai Kozma utcai úszodába. És ússzál egyet, nagyon
3: Mária,
1: jó.
3: Van sellő búvártúrák, tehát szerveznek olyanoknak búvártúrát, akik már ezt a tanfolyamot kijárták.
1: Na várja, igen, ez Horvátország a Rapszigetén, ez valami, hát mondom, kicsit az olcsó verziót.
3: Kezdjük, nem, ott kezdjük.
1: Az olcsó verziót kapott, hallott, Feri, van Horvátország Rapsziget.
2: Van olyan is.
1: Hát ez a Komjádi lesz.
2: Nem, ez innen indul, a Komjádiból indul, ott megtanuljuk az alapokat, ha tetszik, akkor tovább megyünk a tanfolyamra. Ha még jobban tetszik, akkor elmegyünk a Rapszigetére, és ott majd fotózkodunk víz alatt.
1: Hallod, de azért a padi se normális. Akik egykoron ezek csinálja. Normális búváriskola voltak, most már padi sellő tanfolyam. Az egy amerikai búvár szervezet a padi. Hát ezeknek is elment az esze. Érted?
0: Egykor szebb világot megért oktatóként.
1: Nyitni kellett. Nem volt elég, hogy...
0: Ha izére nem jössz merülésre, akkor gyere sellő tanfolyamra.
2: Ide figyelj, van egy csomó kislány, aki hercegnő akar lenni, és van egy csomó nagylány, aki meg hableány akar lenni.
3: Nem jó. Akartam, de így alakult, Balázs. Nem
1: sodródni akartam, kell. Tudod, ez sodródni kell. Az ára, amit az élet dob, mindent el kell fogadni. Most már nem ugrunk el.

0: Semmi elől. Nem, ez nem, így, nem, amit hoz az élet, abba bele kell menni. Erről szól a felnőttkor. Na jó van, hát fotókat kérünk
1: mindenképpen.
0: Azért
1: majd. Ez azért baromi jó, azért lesz jó, nekem például jó ez a tanfolyam, mert én például utálom, ha vizes az arcom.
2: Az jó. Az szerintem az jót választottál.
1: Ezt nekem találták ki.
0: Víz alatt lemenni, egy levegővel,
1: nagy levegővel,
0: pici fuldoklás, följössz, megijedsz, visszanyomnak, megint lemész, följössz, kicsi pánikrom, teljesen abszolút te vagy.
1: Össze van kötve.
0: Be van kötve a lábad, nem tudsz mozogni, húz le, ez 20 kilós műanyag farok. Megtelik vízzel, szerintem a te sportod.
3: De valami szép smink is kell, akkor ilyen vízi, vízi smink.
1: Ki van
0: de úgy, hogy az első 5 percben leázik, és így megcsúszik a szemspirálod. A szempirálod egy kicsit megcsúszik, a rúzsod elkerődik. Kijössz a vízből, és
2: egy nyomorult.
3: Apa, ez egy mély tengeri lámpás hal.
0: Jézusom, ne nézz oda, kisfiam, ne nézz oda. A néni sellős játszik.
1: Bocsát, megköszöntöttük őket egyébként rendesen.
2: Meg, már tegnap is.
0: Tegnap említettük, hogy ma lesz a születésnapja.
2: Igen, és majd holnap visszatérünk rá, hogy holnap, jó volt rendben. A születésnapja.
0: És holnap elmondjuk, hogy érdekes módon tegnap volt a születés. Ez a páros születésnap.
1: Így van.
0: És ez ma van? Ma. De mindenség itt neki.
1: Tényleg?
2: De érdekes.
1: De mégsem maradt el.
0: Hát ma ünneplik közösen a születés. Kinek hányadik gyerekek? Ja, ilyet nem illik. Zsúcikém, akkor csak te mondd, de hányadik vagy ma? Csak felüttök egy mézes krémest ketten egy villával, nem? Vagy valami azért csak lesz?
1: Nem mentek sem.
2: Egy alkoholmentes pezsgő.
0: Anna?
3: Megkaptam Julikától reggel.
1: Nem ezért dobtam be egyébként.
3: De ez nagyon-nagyon cuki. Mit nézd kaptál? Meg a szatyor feliratát, légy szíves.
0: Gym bag, egy jean bag. A gym áthúzva, és egy jean felirattal. Gym bag.
3: Természetesen nem üres a kis szatyor.
0: Na. Sok kis picis...
2: Nagy!
0: Azt, ami nem vagyok egy nagy jeans szakértő, de jónak ez jó. Az üveg.
3: Ó, ez
0: jó?
3: Jó, ez
0: igen. Jóféle?
1: Igen. Igen.
2: Ez, ez egy japán jean egyébként. Az nagyon igen. Érdekes, hogy ezek így belefogtak, és a szokott precizitással gyártanak, mint igen. Ugye mindent.
0: Viszkikben is ez erősek is a... most már régóta, és a görnek jean vonalon is.
1: Nem tudom, én a viszki vonalat nem kóstoltam, a jeanben nagyon jók.
0: Viszkiben is nagyon erősek a japánok.
1: Anna, ti mentek valahova? Lesz valami?
2: Hát egy go-go, hami. Egy
3: ilyen.
2: De a trófe is csak délután akkor olcsó.
3: Jó, hát délelőtti olcsóbb. Itt a déli, a esti az már feláros. Oda nem megyünk.
0: Esti trófea már nem fér
3: bele. Nem. Elmegyünk, ebédelünk a Zsüllel egyet, kész.
2: Ne, közös ebédre.
3: Közös ebédre elmegyünk a Gógóhamiban.
0: Újpesti Gógóhamiban fel legyen.
3: Csalamád és hamburger tolunk. Hú, de jó volt az Jézusom.
0: De nálad nem illik megkérdezni, hogy hányadik.
3: De én nem titkolom a korom. Tehát a Zsüll és én közöttem egy év korkülönbség van. Az én javamra. Hát így vagyunk. Így vagyunk mi a Zsüllel.
2: Semmi családi ünnep a Péter nem viszel valahova este.
3: Nem tudok róla, hát ez lehet, hogy meglepetés érted. Ember még reménykedik, hogy valami lesz.
1: Nem volt kis csokoládé a párnádra oda készítve.
3: De volt, nem csokoládé, egy ilyen kis levél.
1: Nekem volt az.
3: Nem vagyok csoki.
0: Csokinak tűnt, de kiderült, hogy nem az volt.
3: Nem csoki volt az. Már Péter se rég.
0: Igen.
1: Az humor ennek a pasinak.
3: Kaptam egy ilyen kis levélkét, egy ilyen nagyon aranyos kis szülinapi köszöntőt az oda
0: volt. Minden évben kapsz, az
3: mindig kapok, igen, mindig oda teszi nekem, mert tudja, hogy hajnalban megyek el, és akkor az ott van.
1: A bevásárlista mellé.
0: Egy
3: tejföl.
2: Hozzá 28-as
0: tejet. 28-as tejet, mire itt soska. Kis Szabó kérdezi, se egy vérvétel, se egy nagy labor. Semmi. Semmi, gyerekek. Semmi.
3: Figyelj.
0: Olyan mondom, hogy
3: jól
0: vagy. Na, jól van. Szülinapozatok akkor. Jó?
3: Így van.
0: Mikor vágjuk a tortát?
2: Mindjárt érkezik.
3: Akkor olyan szép kerek lesz, nem? Akkor
2: pedig megrendeltem, nem jött meg, nem. Laci?
0: Rohadékok vagyunk, úristen.
1: De hogy is? A portán elakadt.
2: Nem engedték föl,
1: nem
2: tényleg.
1: Engedték föl.
0: Még nem jött föl.
2: Jó, egy közös ünneplés, egy csapatos, nem
3: én
2: semmi?
3: Benne vagyok, de beszéltük, hogy legyen egy nyárbúcsúztató. Laci fölajánlotta,
0: Lackóra
3: hogy
0: is van egy meghívásunk.
1: Laci, szóval... hova mész?
2: Azért.
0: Nem, egy erkélyes.
2: Abba a barlangba belépni azért, az elég bátor.
0: Tetőteraszos, lakásavatós.
1: De Annáéknak is van erkélye, nem?
3: Hát na, azt megnézném, oda kiálltok. Hát Népfürdő utcában.
0: Ha behozod a kovászos uborkát.
3: Meg
0: a kis kredencet, akkor ki tudunk ülni.
3: Feri meg a Laci láttam, amikor szerették az IKEA bútorokat. Hát ott két ember kimegy, egy visszajön.
1: Majd váltjuk egymást.
0: Majd részletekbe vagyunk az erkélyem.
1: Valamilyen nyártemető, csapatépítő, szeptember építő.
0: Még jó időben kiülős.
1: Jó időben kiülős. Picit becsicsentős. Lacinál?
0: Hát ott én behajtanám azt az ígéretet.
2: Így van, földobta a teraszt.
3: Tudom vinni a japán
0: gint. Én láttam a videóit a teraszról, az a terasz, gyerekek, az össze van pakolva.
2: Pálmafák, virágok, fények, pálmafák, főfújható jacuzzi.
0: Neonfények, meden, ott minden van.
1: Na most akkor bedobnám én is, hogy nekünk is van egy teraszunk, és akkor megnézhetitek az új magas ágyást.
2: Hát nagyon, nagyon jó, vagyok.
0: Aha.
1: És akkor grillezhetünk is egyet.
3: Voltam Julieknál, nagyon jó kis hely.
0: Amennyien a két bontott zsiguli alatt megtaláljátok a grillsütőt, a 100 liter fáradtolaj mellett, ha valahonnan elő tudjátok kaparni a grillsütőt, és arrébb tudjátok tenni azt a fél traktort, ami ott van a kertetekben szépszere.
1: Amit találtok a garázsban, azt hozzá lehet vinni.
2: Az nem az lesz, hogy megérkezünk, és akkor mielőtt teszünk, pakoljuk ki közben a garázs.
0: Egy jó kis garázs.
1: Valahol itt van hátul valami. Szóval szerintem kezdjük ott, hogy elmegyünk Lacihoz.
0: Én láttam Laci rendezett teraszát, én ott indítanék.
1: Miért gondolod,
0: hogy... Vekerne csak haladóknak. Mert nem tudom, ti mindig ástok, furtok, ásztok, penészt kerestek, föltúrjátok a kertet, betonoztok, ott a fala, hogy ilyen, úgy mennék el, hogy viszek az ölembe egy fasírozott a csömbét, halufóliába, hogy azt kicsomagolom, ki tudja, hogy látok, éppen római ásatások vannak.
2: Júli, láttam a falfestésedet, hát ne hülyéskedj már, ja, rosszul
0: veletek,
2: leszünk.
0: Igen, mindig van veletek valami, a gombásodik a falatok, valami nincs ott rendben.
1: A falfestés az egy hosszú távú projekt.
0: Azt mondtam, hogy ki akarna omlóvakolatnál érteni, ezért szuvlakit sütni. Menjünk el, lakszoljuk meg a dzsinyét, aztán megvagyunk.
1: Ne, de a teraszunk az csodálatosan szép. Gyönyörű szép kerti bútoraink vannak. Le lehet ülni, van sok virág.
2: Anya, tudod, mi lesz? Ülünk a polikarbonát tető alatt, és veri az eső.
0: Anya, hogy ezt a betonfúrót arrébb kell tenni egy kicsit, tudod, amivel még délután két vekerlei közmunkás furta a beton, mert találtak a Juliék valami római kori leletet a kertjükben. Én
2: kezdjünk a Lacinál.
0: Te addig mutass fényképeket a kertedről, és akkor ott meghozza az ítélet a bíróság, hogy megyünk-e hozzá, vagy nem.
1: Nagyon jó nálunk.
3: Nagyon jó voltam. A házi szentjük ünnepén voltam. Miroszláv főzött ilyen 87 féle fogásból álló kis, nagyon mentegetőzött, hogy szerény menüsor volt, 87 fogás.
0: Házi szent ünnep.
3: Házi szent ünnep. Igen. Meg kell csokkolni az ikonosztást.
0: Na látod, ezért megyek a Lacihoz.
2: Tudod, ki csókolja meg utána.
0: Nekem a Laci tetőteraszára a jacuzziba, ilyen tett kettő darab ginnel a kezemben.
1: Ez a szláva, erről már meséltem nektek, hogy minden elsőszült fiúnak van egy házi szentje, és ez a szerbeknél egy ilyen óriási nagy happening. Eszem iszom dínom dánom, és minden barátot, rokont ilyenkor meghívnak, és rengeteget esznek, meg rengeteget isznak. Na, hát ezen voltak az Annáé.
3: Fú, de tényleg, szóval nagyon szerényen belépsz, és akkor rögtön ott az ikonosztáz a bejáratnál, és akkor...
2: De úgy, hogy köz előtte azt már mindenki megcsukolta. Mindenki, jó kis szájpedész.
3: Van is immunrendszer.
0: Fogsz egy kis domeszoszos tördökendőt, kicsit áttörnöd, adsz rá egy puszit, aztán
3: van egy kalács kitéve, egy nagyon szép kalács, azt Miroszláv sütötte, és akkor van rögtön a pálinka, és akkor törsz egy darabot a kalácskából, rögtön fertőtlenítesz egy deci pálinkával, majd feles nem ismerik.
0: Kérdezik, hogy már... a bontok alapácsot mikor kellett megfognod? Hogy volt, hogy előtte kellett a bontók alapáshoz nyúlni, vagy kibenet kérték azt a kis sithalmot, ott még bontokas már, nagyon összekötött. Ez valamikor kertfelújításnak indult, csak Juliék elakadtak fél úton, mert találtak valami más elfoglaltságot.
3: Én két óra után nem is tudtam, hogy tudok szerbül.
0: Folyékony szerbe váltott. A kalasnyikovhoz ne nyúljatok, ennyit kérsz alapogy, ahhoz ne nyúljunk.
1: Az a baj, hogy mindig csak röhögtök rajtunk, de soha nem jöttök el, pedig ezekre megszoktalak titeket hívni.
0: Ez igaz?
1: Egyszer eljöttek, és azt mondanátok, hogy basszus,
0: ez milyen kár, hogy biztos, hogy egyébként, biztos, hogy nagy buli. Biztos, hogy nagy buli.
1: Nagyon hangulatú, tök jó, mindig. És sose csalódnátok, csak nem hisztek benne. Inkább megyünk puccos tetőteraszokra a Lacihoz. Jó, menjünk.
0: Puccos tetházok tetőteraszra. Egyébként onnan jött most a nyár végi meghívás.
3: Laci dobta be, hogy
0: elkészült a terasz, és ott üljünk meg valami tort.
1: És akkor én mondom, hogy akkor én tovább vinném ezt, és akkor gyertek hozzánk utána.
0: Jó.
2: Nem akarunk azért állandóan együtt lenni.
1: Jó, is megvárhatsak.
2: Na.
0: Veletek egy este, hát bőven elég után meg is vagyunk azért.
1: Következő három évre.
0: Jó, mert a sites konténerbe egyből bele lehet hányni. Azért van oda lerakva, azért tedd egy telefonszámmal az oldalt, mondom, nem megy bele, meg is vagy.
2: Juli, gumicsizmát, lapátot vigyünk, vagy van?
1: Nem, mert igen, muszáj, mert elmerülsz a kanéban, a marhatrágyában.
0: Ó, nekem a lackó kis tetőteraszot meghúzom én magam egy pohár ginnel.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: and get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi magyar.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, Balázsék extra pillanatai után már a Rádió 1-es zenéki a főszerep. Ja, lesz egy extra pillanat jövő héten Balázsékról jut eszembe. A kívánság műsor Sebestyén Balázssal. Erre már nem kell sokat várni. 3 óráig hozom az igazi mai slágereket, és akkor indul majd a top 50-es listánk 3 órakor, amiből kiderül, hogy ez az igazi mai sláger hanyadik ezen a héten. Shakira, Burna Boy, Die Die. Jó hétvégét a Rádió 1-el!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kismárti. Isten éltesse a mai nap születésnaposait, Rádió 1-esek, és a mai nap születésnapos dalait, meg albumait. A héten ünnepelt, augusztus 26-án konkrétan David Guetta Nothing But The Beat albuma, 15 éves lett, nagyon durva. Ez volt az első albuma, ami már nem Chris Willis vokálozott, hanem jöttek a nagy nemzetközi sztárok, hát a nagy befutott szóló előadók, akik a csúcson voltak éppen, Usher, Jennifer Hudson, Jessie J, és nagyon szeretett Floridával és Nicki Minajjal dolgozni.

Magyarul jól megpakolta a klub himnuszokkal David Guetta ezt az albumot, 15 éve jelent meg, tehát augusztus 26-án a Nothing But The Beat, és helyet kapott 12. trackként egy olyan dal, aminek az énekesnőjét a mainstreamben még nem annyira lehetett ismerni, viszont David Guetta hallotta online énekelni, és ott beleszeretett a hangjába, halálosan beleszeretett, és hát azóta számtalan slágert készítettek még közösen, ez lett a Titanium. Szia!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az utolsó, augusztusi hétvégén is. Hát hogy elszaladt ez a nyár? Vagy nem tudom, lehet, hogy valaki hosszúnak ítélte meg, nálam ez most nagyon gyorsan eltelt. Lement a Szegedi Ifjúsági Napok is, és most olyan előadókat hozok, akikkel a nyarat indítottuk, mintha csak tegnap lett volna. A Switch Disco, Sam Felt, és hát még valaki betársult a srácokhoz, egy másik Star DJ Rehab, jön a Sleep Tonight, de a Rádió 1-es aktivitások nem állnak meg. Holnap például Balázs különleges kívánságműsora lesz délelőtt.

0: so don't call me up.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, köztük ilyen szívmelengető dalok, mint a Sky Full of Stars. És most közlekedési információk. Fruzsitól jött az üzenet a 0620-311-111-re. Torlódik az M7-es Szabadbattyántól Budapest felé, mert volt egy baleset sajnos a 69-es kilométernél. Itt a külső és a leállósávot le is zárták, úgyhogy hát minimum 3 kilométeres a torlódás Fruzsi szerint. Van egy egérút opció, a 80-as kilométernél lévő polgárdi csomópontban érdemes letérni a 7-es számú főútra. Balesetmentes közlekedés mindenkinek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelt

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu.
11: Úgy is tett!
12: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt! Müller.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a Házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este Házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
13: Nyílt nap a Diabelli Alapítványnál. Minden, ami művészet, Pécsen a Madách utca 8-as szám alatt, ahol az érdeklődő kipróbálhatja a hangszereket, találkozhat a tanárokkal, és megismerheti a zenei műfajokat szeptember 2-án délután 1:30 között. Részletek, információ diabelliművészeti.hu. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Jamina, a Hiperkarma és a Honeybeast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. Beiratkozás a Fordan Tánc Klubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock and roll, street dance, és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án, vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánc Centrum mindhárom terme, ahol az ingyenes nyílt napon bárki kipróbálhatja magát. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyt. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A jubileumi fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
14: Műszaki végzettséged van? A laborban is otthonosan mozogsz? Akkor figyelj! A Holcim Magyarország laboratóriumi technikust keres a Királyegyházi cementgyárba. A te feladatod lesz a gyártás ellenőrzése, a mintavételek megszervezése és a cement fizikai, illetve kémiai vizsgálata. A te precíz munkád a garancia arra, hogy csak is kiváló minőségű termék hagyja el a Királyegyházi cementgyárat. Amit kínálunk, stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás. adás. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
5: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
1: Reklámot hallottál.
9: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
1: Rádió
9: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

igazi mai sláger megy. A mikrofonnál délután 3-ig Kis Márti, üdv mindenkinek. Akkor indul majd a top 50-es listánk, aztán mi lesz még ma? Kuki is fog mixelni, ugye hétfége van, after party show. 2 órán át szólnak majd mixben az igazi mai slágerek, mert hogy summer edition van még, így augusztus 30-án is. Aztán élő kívánság műsor is lesz 7 órától, 8-tól diszkósít, 9 órakor pedig startol a World is My Radio Show mindenki legnagyobb örömére. Sigala Riptide, most ezt hozom a folytatásban.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például a futáshoz is Regál Lili dalát készítettem be, jön a Heal Me. Hát a futóverseny van Budapesten, úgyhogy ez azokat is érinti, akik nem futni, hanem csak autózni szeretnének, mert hogy az első, a második, az ötödik és a tizenegyedik kerület is érintett lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások miatt, úgyhogy érdemes tanulmányozgatni. A polisz.hu oldalán felsorolják, hogy hol van lezárás, forgalomkorlátozás. Ma délután ötig lehet ez még aktuális. Regál Lilit hozom.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan a holland Star DJ producer, akivel nemrég együtt ünnepeltünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ő maga pedig augusztus 1-én volt születésnapos, 33 éves lett Sam Felt, akit hozok nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Gyorsan szétnézek az üzenetek között. 0620 311 111 a számunk. Faluhelyi Balázs írta ezt. Hello Márti, nem bírom ki, hogy ne mondjam el. Nagyon jó benneteket hallgatni, mert sok kedvencemet játszátok nap, mint nap. És nagyon jó téged is hallgatni. Örülök neked. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Folytatta Balázs. Balázs, nagyon jó a kalapod és a bajuszod, mert hogy Viber üzenetet írtál, és így látom a profilképed, és kinek nagyon jó még a bajusza? Purple Disco Machine-nek.
1: Hey, here's Purple Disco Machine, and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az M7-es pedig még mindig torlódik, most már nem 3, hanem 5 kilométeren át Budapest felé Szabadbattyántól a 69-es kilométertől körülbelül. Hát van kerülőút opció is, ezt Fruzsi írta meg korábban, 80-as kilométer polgárdi csomópont, itt érdemes letérni a 7-es számú főútra. Balesetmentes kilométereket mindenkinek, a Daily Mix indul nem sokára ezzel az igazi mai slágerrel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Crossrock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Műszaki végzettséged van? A laborban is otthonosan mozogsz? Akkor figyelj! A Holcim Magyarország laboratóriumi technikust keres a Királyegyházi cementgyárba. A te feladatod lesz a gyártás ellenőrzése, a mintavételek megszervezése és a cement fizikai, illetve kémiai vizsgálata. A te precíz munkád a garancia arra, hogy csak is kiváló minőségű termék hagyja el a Királyegyházi cementgyárat. Amit kínálunk, stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalom.
9: Svájci precizitás minden egyes csészében.
10: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
9: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
10: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
9: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
11: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
1: 2026. augusztus 30-a van, vasárnap déli 12 óra.
2: Hírtér Baranya, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Szendi Hajnitól.
1: Kellemes hétvégét kívánok! Határidő előtt elkészült a szilvási úti partfal megerősítése Komlón. Augusztus 28-án pénteken így vissza is adták a forgalomnak az érintett útszakaszt. A domboldalon még folytatódik a munka. Ez azonban már nem jár forgalomkorlátozással. Július közepén kezdődött meg a szilvási út melletti partfal helyreállítása. A munkálatok miatt az elmúlt hetekben jelentős forgalomkorlátozásra, egy időszakban pedig teljes útzárra is szükség volt az érintett szakaszon. A kivitelezés a tervezetnél gyorsabban haladt, így az eredetileg kitűzött határidő előtt elkészült a domboldal megerősítése. Ennek köszönhetően augusztus 28-án ismét megnyitották az utat a forgalom előtt. A beruházás célja nem csupán a korábbi károk helyreállítása volt, hanem a domboldal hosszú távú stabilizálása is. A kivitelezés a terveknek megfelelően készült el. Az alkalmazott műszaki megoldásoktól azt várják, hogy a következő évtizedekben ne alakuljon ki hasonló probléma ezen a területen. A kivitelezést az időjárási körülmények is segítették, így az iskola kezdés előtt helyreállhat a megszokott közlekedési rend. Bár az út megnyílik, a beruházás ezzel még nem fejeződik be teljesen. Hátra van többek között a rézsű fűesítése, valamint az ehhez kapcsolódó munkák elvégzése. Ezeket az időjárási körülményekhez igazítva végzi majd el a kivitelező, de a további munkálatok már nem zavarják a közúti forgalmat. Az út Alboréton felüli szegélyén ugyanakkor a kordonok egy részét egyelőre a helyén hagyják. Erre azért van szükség, hogy az autósok még ne parkoljanak rá a frissen rendezett területre, és a talajnak legyen ideje megfelelően tömörödni, keményedni. A domboldal növényesítése is része a terület hosszú távú rendezésének. A Bói Faiskola a városi főkertésszel egyeztetve elsősorban hazai fafajokat telepített a rézsűre. Többek között kislevelű hárs, magas kőris, korai juhar és gyertyán került a területre. A fajok kiválasztásánál fontos szempont volt a növekedési ütemük és a gyökérzetük is. A telepítés célja, hogy a növényzet idővel természetes módon is hozzájáruljon a rézső megkötéséhez és stabilizálásához. Laufer László sajtófotós munkáiból nyílt tárlata a Komlói Kaptár Művelődési Központ kiállító tereiben. Közel 800 publikált sajtófotóból válogathattak a szervezők, a Komló a 75 éves város programsorozat részeként. Laufer László fotóriportert nem kell bemutatni a nagy közönségnek, hiszen évtizedeken keresztül napi gyakorisággal olvashattuk nevét a Dunántúli Napló hasábjain megjelent fotók mellett. A közélet szinte valamennyi szegmensét felölelő rendkívül gazdag munkásságának most egy Komlóra vonatkozó szeletét hoztál a városba. Az 1980-as évektől számított időszak figyelemre méltó pillanatait feldolgozó tárlat három helyszínen, tematikus szerkezetben várja az érdeklődőket. A színház épületében a bányászattal, a kaptárban a sporttal, a közösségek házában a kultúrával és a közélettel kapcsolatos képek kerültek kiállításra. A tárlat megnyitóját már az új, már működő szökőkút szomszédságában a Komlói Csillagmazsoret csoport színesítette. Polics József megnyitó gondolatai között utalt a város 75. születésnapjára, melynek egy 4 évtizedes szakasza került a 48-as téren fókuszba. Arra ösztönözte a szülők nagyszülők korosztályát, vigyék el a gyermekeiket, unokáikat, és mutassák meg nekik Komló gazdag múltját. A kiállítás az intézményegységek nyitvatartás idejében tekinthető meg. A Komlói Bányásznapok ideje alatt, tehát szeptember 5-én és 6-án szombaton és vasárnap pedig ünnepi nyitvatartással 13 és 17 óra között fogadják majd a látogatókat. Alig adták át, már is nyilvános illemhelynek használják többen a Komlói Vasút állomást, és hát ennek természetesen a civilek már helyet is, illetve hangot is adtak, és mindenkinek felhívták arra a figyelmét, hogy óvja, védje az épületet, és tartsa be a higiénés szabályokat. Ugye a WC használata megoldott, a mosdókulcsa az a forgalmi irodában van, el kell kérni, de ingyenesen használható. A vonal újranyitását támogató egyik civil szervezet szerint elkeserítő az az igénytelenség, amelyet egyesek megengednek maguknak. Azt kérik, hogy az épület tisztaságának megőrzése érdekében senki ne tűrje a rongálást, és ha látják, hogy valaki nem rendeltetésszerűen használja az állomás épületét, akkor hívják fel a figyelmet az elkérhető kulcsra, és jelezzék a problémát. Több színész is bejelentette, hogy Pécsre szerződik a következő évadra, amely szeptemberben indul. Köztük van Xantusz Barbara, valamint három frissen végzett színművész, Bayer Fruzsina, Staurócki Éva és Bartus Berci. A vezetés szerint különösen fontos, hogy a fiatal művészek Pécsen többféle műfajban is kipróbálhassák magukat. A társulati ülésen az is elhangzott, a csaknem 250 munkatársat foglalkoztató pécsi színházban mentálhigiénész szakember is segíti majd az évadban a dolgozókat. Szeptember 1-től visszatérnek az iskolai és a gyors járatok, több vonalon pedig módosulnak az indulási időpontok. Kedden becsengetnek, ezért változik a menetrend, tudtuk meg a Tükebusz legfrissebb közleményéből. A Magyar Nemzeti Bank emlékérme kibocsátásával tiszteleg a Mohácsi csata hősei előtt a történelmi esemény 500. évfordulóján. Ezt Sipos Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke jelentette be a Mohács város önkormányzat által szervezett ünnepi rendezvényen. Az alelnök hozzátette, a 30.000 forint névértékű ezüst és 6.000 forint névértékű színes fém emlékérmét kétszer 5.000 példányban bocsátják ki. Őszi lomtalanítást tartanak Bogárdon, szeptember 21-én hétfőn, írta a települési önkormányzat. A lomokat a gyűjtőjárat számára reggel 6 óráig kell kihelyezni. A Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felhívta a figyelmet arra, hogy a lomtalanítás során nem szállítják el az állati tetemeket, zöld hulladékot, veszélyes hulladékot, így például akkumulátort, gumiabroncsot, festékes és növényvédőszeres hulladékot, valamint építési törmeléket és elektronikai hulladékot. Fontos változás, hogy homoktetőn megszűnt a gyűjtőpont, a szolgáltató a Hóvirág és a Margaréta utcában, a Tulipán utca felső szakaszán, a Rózsa utcában és a Gólya utcában már a házak elől szállítja el a lomot. Szendi Hajnit hallotta, további kellemes szép hétvégét kívánok.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program kereti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

0: Kellemes hétvégét, szép napot, ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, ahol a Daily Mix zenei lista után hozom a programajánlatokat, aztán szólnak tovább a kedvencek Ray Dalton dalával, a stúdióban Molnár Kristóf, kettőig a helyi baranyai témákkal foglalkozunk, a 99,4-en Komló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99,4 és 93,8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Nyílt nap a Diabelli Alapítványnál. Minden, ami művészet, Pécsen a Madách utca 8-as szám alatt, ahol az érdeklődő kipróbálhatja a hangszereket, találkozhat a tanárokkal, és megismerheti a zenei műfajokat szeptember 2-án délután 1:30 között. Részletek, információ diabelliművészeti.hu. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Jamina, a Hiperkarma és a Honey Beast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyt. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás. Beiratkozás a Fordan Tánc Klubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock'n'roll, street dance, és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án, vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánc Centrum mindhárom terme, ahol az ingyenes nyílt napon bárki kipróbálhatja magát. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A jubileumi fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
3: 10 éve futunk együtt a jó ügyért. Idén ősszel újra vár az Együtt gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünnepeljük a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülünk. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss velünk a Holcim Királyegyházi cementgyárától, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezz szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
4: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ismét önkénteseket keresnek, akik gyerkőcöket látogatnának a kórházakba. A Nevetnékék Alapítvány kórházlátogató önkéntesek jelentkezését várja Pécsen, Szigetváron és Kaposváron. Ugye a Pécsi Nevetnékék Alapítvány már 18 éve dolgozik azért, hogy a kórházban töltött idő a gyerekek számára is könnyebb és élhetőbb legyen, de sajnos kevesen vannak. Pécsen például szeptember 10-ig várják a jelentkezőket, akik segítenének, akik vigyáznának babákra, játszanának a gyerkőcökkel. Ha magadra ismersz, nézz utána a részleteknek. Mi a slágereket hozzuk itt a Rádió

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy, a komlói hírekkel folytatjuk, ennek részleteiről a polgármester számol be, Polics Józsefet halljuk.
1: Az egyik beruházásunknál a piac feletti rizsű stabilizáció vonatkozásában egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk, és az eredetileg megfogalmazott határidő előtt, hisz most ezen a héten pénteken átadásra került ez a műszaki beavatkozás, és valójában pénteken már meg is nyitottuk a forgalom előtt ezt a szakaszt, amit én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon várt, főleg a szilvásiak, mert nagyon nagy kerülővel tudták csak megközelíteni otthonaikat. Így nagyon örülök neki, hogy a szerződésben szereplő augusztus 31-i határidő előtt sikerült a kivitelezőnek befejeznie ezt a munkát. Megtörtént a műszaki átadás. Valójában azt mondhatom, hogy a jelenlegi sivatagi időjárási körülmények között úgy gondoltuk műszaki ellenőrrel, kollégákkal együtt, hogy azért most nincs értelme a füvesítésnek, azt egy picit elhalasztjuk akkorra, amikor ennek megfelelő időjárás lesz. De mondhatom, hogy ezt leszámítva minden munka elkészült, még az új facsemeték is a helyükre kerültek, amelyeknél úgy gondolom az elkövetkezendő napokban azért kell gondoskodni a megfelelő utókezelésről, és ezzel egy egész nyáron tartó korlátozás után megerősödve, és reméljük, hogy tényleg a tervnek megfelelő kivitel után a teljes domboldalt stabilizálva el tudtuk indítani a forgalmat. Köszönet először minden lakónak a türelméért, a megértéséért, köszönet a kivitelezőnek a precíz határidőben végzett munkájáért, műszaki ellenőröknek, tervezők, mindenkinek, és azt kívánom, hogy süllyedésmentesen, egészségben használjuk ezt a fontos városi összekötő utat. A másik beruházásnál mondhatom, hogy szintén terv szerint haladunk, ez a 48-as tér és az Engőáruház közötti közterületnek a komplex felújítása. Itt a kivitelezők a 48-as téren befejezték a munkálatokat. Itt a napokban már azt láthatják az arra járók, hogy menni fog a modern új szökőkút is. Valójában itt a közforgalom számára a szeptember 3-ai országos bányásznap után fogjuk megnyitni a 48-as tér előtti parkolót. Itt külön az eddig elkészült részeknél mit tapasztalok? Nagyon sokan a rendeltetésének megfelelően használják a megújult közterületeket. Egy csomó új közterületre való bútort, berendezést helyeztünk el. Ennek ellenére azért azt látom, főleg a dohányosok vonatkozásában, hogy ahol éppen a deck a végére ért, ott eldobom, hiába van 2 centire tőle a hulladék gyűjtő. Ez én úgy gondolom, hogy rossz fényt vett arra a közterületre, ahol ilyen hulladékok találhatók a gyalogos közlekedő felületeken. Tehát azt kérem, hogy mindenki használja a közterületi edényzetet, az eszközöket, és használja rendeltetés szerűen a megújult területeket. Jelenleg munkaterületként a 48-as tér utáni piramis ház mögötti terület van igénybe véve, ott aztán mennek a bontási, építési munkálatok, és a tervek szerint majd a bányásznapot követően érnek ezen a területen a befejezés fázisába, és utána áttesszük a munkaterületet az Engő Áruház is közvetlen környezetébe. Addig is az elkészült részek rendeltetésszerű használatát, óvását, megvédését kérem, a munkaterületnél pedig továbbra is türelem és megértés szükséges a munkálatok ideje alatt, hisz a közelében több száz lakás található. Tudom, hogy zavaró, amikor mennek a légkalapácsok, mennek az autók, sok ember ott dolgozik, de a megújulás érdekében ezt az áldozatot be kell vállalni.
0: Polics Józsefet hallottuk, Komló polgármesterét.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

További kellemes hétvégét, ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Nincs rossz időnk, és az előrejelzések szerint a következő napokban is marad a 30 fok körüli átlag hőmérséklet. Napsütés mellett esőre most nem igazán kell számítani, úgyhogy jöhetnek a nyári dalok is a Rádió 1-en. Shakira slágerével nem lőhetek mellé. Burna Boy-jal közösen a Die Die soron következő, ezzel búcsúzom, majd holnap dél és kettő között hozzuk ismét a baranyai témákat. Molnár Kristóffal rádióztál a 99,4-en Komlón.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
2: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: Nyílt nap a Diabelli Alapítványnál. Minden, ami művészet, Pécsen a Madách utca 8-as szám alatt, ahol az érdeklődő kipróbálhatja a hangszereket, találkozhat a tanárokkal, és megismerheti a zenei műfajokat szeptember 2-án délután 1 és fél 6 között. Részletek, információ diabelliművészeti.hu.
6: Ismét komlói bányász napok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Jamina, a Hiperkarma és a Honeybeast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon.
7: Beiratkozás a Fordan Tánc Klubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock and roll, street dance és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánc Centrum mindhárom terme, ahol az ingyenes nyílt napon bárki kipróbálhatja magát.
8: Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyt. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszköz vásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
9: 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A jubileumi fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
4: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
10: Műszaki végzettséged van? A laborban is otthonosan mozogsz? Akkor figyelj! A Holcim Magyarország laboratóriumi technikust keres a Királyegyházi cementgyárba. A te feladatod lesz a gyártás ellenőrzése, a mintavételek megszervezése és a cement fizikai, illetve kémiai vizsgálata. A te precíz munkád a garancia arra, hogy csak is kiváló minőségű termék hagyja el a Királyegyházi cementgyárat. Amit kínálunk, stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger.

0: reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

ebben az órában is. A mikrofonnál kismerti és olyan szupersztárokat hozok, mint Lady Gaga, Ed Sheeran, Martin Garrix, most pedig a Clean Bandit, Sean Paul és Anne Murray kollaborációját. Annak idén összedobták ezt a kis könnyed hangzású dance-pop dalt, pedig a szövege nagyon is mély, az egyedülálló anyukák küzdelmeiről szól. Ez a Rockabye.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az autóvezetéshez is. Az autóvezetéshez pedig hozom a tökéletes aláfestő zenét, Olivia Rodrigo Driver's License. Ha autózunk a hajnali vagy a kora esti órákban, jönnek a gímszarvasok, vagy hát jöhetnek, mondjuk mezőgazdasági területek, erdők mellett. Véget ért az őzekpárzási időszaka, most a szarvasok kergülnek meg teljesen. Ilyenkor csökken a veszélyérzetük, és augusztus végétől szeptember végéig váratlanul megjelenhetnek az utakon. Alkonyatkor éjjel hajnalban nagyon aktívak, és csapatokban mozognak. És hogy milyen a szarvasbőgés? Én még élőben nem hallottam, csodálatos lehet, hogy vannak ilyen tematikus megfigyelő túrák. Tiszta Jurassic World, félelmetes. Hát így meg a nagyon gazdag emberek szoktak nevetni, nem? Szóval szarvasbőgés időszak van, ez a lényeg. Legyünk résen az utakon, hajnalban, pirkadatkor, éjszaka.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ed Sheerant hozom, aki szombaton Detroitban koncertezett, a világkörüli turnéjának az észak-amerikai állomásai zajlanak jelenleg. Ez egy éven át tartó turné, és szó volt a tervezett visszavonulásáról is, utalt rá, hogy a turné lezárása után egy hosszabb szakmai szünetre vonul. A Loop egyébként onnan van az elnevezés, hogy Ed Sheerannek a védjegyévé vált az élő zenei technikája, vagyis digitális looppedálokat használ, hogy valós időben hozzon létre és építsen egymásra hangokat, miközben önmagát kíséri. Zseni a fickó, és még mindig megtölt vele arénákat. Őt hozom a folytatásban.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Indul hamarosan augusztus utolsó top 50-es listája, aztán augusztus utolsó after party show-ja Cookie-val. Élő kívánság műsor is lesz 7 órától, ugye a Mix az 2 órán át szól majd Summer Edition, most pedig hozom Miley Cyrus dalát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól!
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: Nyílt nap a Diabelli Alapítványnál. Minden, ami művészet, Pécsen a Madách utca 8-as szám alatt, ahol az érdeklődő kipróbálhatja a hangszereket, találkozhat a tanárokkal, és megismerheti a zenei műfajokat szeptember 2-án délután 1:30 között. Részletek, információ diabelliművészeti.hu. Ismét komlói bányász napok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Velhello, a Kacaj, DJ Jamina, a Hiperkarma és a Honeybeast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyt. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszköz vásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás. Beiratkozás a Fordan Tánc Klubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock and roll, street dance, és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án, vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánc Centrum mindhárom terme, ahol az ingyenes nyílt napon bárki kipróbálhatja magát. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
12: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
0: Köszönjük!
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Kismártival. Csak igazi.

Micsoda nagy Rádió 1-es kedvenc, ez is Shaus, Felix Jan és a Walk With Me. A Rádió 1 top 50 49. helyéről szólt. Üdv mindenkinek, szuper jó hétvégét, a mikrofonnál Kismárti, Györk Attilának jó pihenést. A 48. helyen tanyázó Alok Eva Max dalt pontosan egy helyezéssel előzi meg a már is hallató Chasing Paradise, Kygo és a One Republic közösen a 47. helyről. Emlékszünk, hogy 2014 és 2016 között milyen nagyot ment a Tropical House, a fősodor beli tánczene meghatározó részévé vált, a fesztivál szettek, az ibizai tengerparti klubok, a rádiós lejátszási listák, az aftermovie-k a fesztiválok után, a nyári utazós videók, hát mind-mind ez volt a háttérzene, és ebben oroszlán része volt Kygónak. Ott volt a Firestone, a Robin Schulz-tól a Waves, a Prayer in Sea, és ez a stílus szorosan összefonódott a nyárral. Azért múlt időben ne beszéljünk a tropical stílusról, mert hogy még most is nagyot megy, ez a dal is egy picit tropical house, egy picit dance pop, a 47. Kygo, War Republic és a Chasing Paradise.

0: Well, who's next?
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Who's next? Tette fel a kérdést Selena Gomez az imént. Hát igen, ez egy fontos kérdés, ki a következő a top 50-es listánkon. Blondie és Stevie Appleton és a Never Walk Alone ezen a héten a 42. A kanadai DJ producer lány ugye múlt héten élőben mixelt nálunk, és ez visszahallgatható a weboldalunkon, és egy pozícióval előzi meg jó barátja, David Guetta, tényleg szakmai jó barátok. A One Republic-kal közös dal az I Don't Wanna Wait a 41. ezen a héten.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A top 50-es listán 38. helyén Katy Perry egy helyen előzi meg Szirga dalát, a Stumbling-t, és ez a dal... vagyis Teddy Swims és a Lose Control a 40. helyről szólt. Micsoda hétvége, hát ez az utolsó vakáció hétvége, aztán beindul a mókuskerék, jövő héten becsöngetnek, és akik egy picit talán fellélegezhetnek, azok a DJ-k, a Rádió 1-es DJ-kkel az idei nyári szezonban nagyon sok fesztiválon össze lehetett futni. Most még így a finishben a szegedi ifjúsági napokon például Regál Lilivel, akinek a Hill Me dala a 37.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utálom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy!
3: És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén.
2: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Top 50 pedig folytatódik az imént. Lado és a Lottery a 32. helyről szólt. Egy pozícióval előzi meg Rehab és Ina közösét, a Rock My Body-t. És velünk van még egy fantasztikus pop duett, Lady Gaga Bruno Mars. Igen, ami jó, az jó. A listánk pedig azzal a vadó DJ-producerrel folytatódik, aki múlt szombaton nálunk járt és élőben zenélt. A kanadai DJ-producer, szuperstár Blondish, akinek a vadi új dala Billboard Dance Airplay chartra is bekerült. A Lovers on the Dance Floor nálunk a 31.
1: Hello, Blondish vagyok. Ez itt a legújabb dalom a rádió.

Rádió, egy Top 50, 25. ezen a héten Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, most pedig hozom az óra a leglazább dalát, Tame Impala, Dracula, a Jenny Remix természetesen, azt is mondhatnám, hogy az ausztrál pszichedelikus rock és a K-pop nagy találkozása ez. A Luminate fél éves zenei jelentése szerint a dal az év egyik leghallgatottabb felvétele az egész világon. Tame Impala, Jenny és a Dracula, a Rádió egy Top 50-es listán ezen a

0: találkozása Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It a 25. A következő órára is felsorakoztak az igazi mai slágerek. Mutatom azt is, hogy hogyan indulunk. Accent és a Don't Leave a 23. helyről szól mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja.

0: Hamarosan újra indul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a rádió egy konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Kismártival. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: egy top 50. A 23.

A mikrofonnál Kis Márti, Exen Dala berobbantotta az órát, a 23. Don't Leave, a 22. Lady Gaga és a frissen Emmy-díjra jelölt dal, a Dead Dance, és el is érkeztünk a listánk egyik legfiatalabb előadójához, Németországból hozom, egy ottani tehetségkutató műsorban döntősként ismerte meg az ország jó pár éve, még gyerekként, Loi, Golden Summer!

Ez a rádió egy top 50. Minden hétvégén, szombaton 10 és dél között, vasárnap pedig az ismétlés 3 órától, és úgy tűnik, hogy tarolnak az égenerációs német sztárok. Itt volt Loi, most pedig Kamrád és a Hug Yourself. A 19. helyről hozom.

szólt Jennifer Lopez és David Guetta-t bekészítettem. Ezen a héten megelőzik a Fast Boy dalát, a Good Life a 17. és Ed Sheeran Azizamját is, ami ugye a 18. Ezen a héten Jennifer Lopez, David Guetta és a nagy találkozás a Save Me Tonight a 15.

0: közlekedési információk már is. A Rádió 1-en még ebben az órában, vagyis bő fél órán át ideiglenes forgalomkorlátozásokra számíthatunk Budapesten az első, a második, az ötödik és a 11. kerületben futóverseny miatt, ez a polisz.hu oldalán is olvasható. Lezárták a 9. kerületben található műegyetem rakpartot a Bertala Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Tájékoztatott mindenkit a budapesti rendőrfőkapitányság, hát ez még jó fél órán át lesz aktuális. Balesetmentes kilométereket mindenkinek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió egy top 50. A 13.

Rádió 1 Top 50. Ezt a fél órát Taylor Swift-tel indítottuk, a The Fate of Ophelia 13. helyről szólt, és el is érkeztünk már majdnem a top 10-ben, a 12. helyezettünkhöz. Shakira, Burna Boy és a Die Die. Lassan nem lesz olyan hely, olyan pontja a földnek, ahol ne koncertezett volna Shakira, most ugye a foci VB-n már negyedjére lépett fel, november 28-án pedig a gizai piramisoknál.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ez pedig a Rádió 1 Top 50, az Elit alakulat, mert már itt vagyunk a Top 10-ben, Martin Garrix, Mathisen, Szetko és a Butterflies a 11-dik, megelőzi őket Loi, így ő most a sereghajtó a Top 10-ben a Get Lucky-val, most pedig DJ producer szupersztárok, egy igazi kollaboráció a folytatásban, olyan sztárok köztük, akikkel a születésnapi bulinkon is együtt partiztunk, Sam Fett, Switch Disco, Rehab, Sleep Tonight, a 9-dik.

csak igazi mai sláger megy a rádió, egy top 50-es lista pedig pörög tovább. Ray Dalton, Blood Running, ez a hetedik helyről szólt, megelőzi Hypaton dalát. Az Out of My Head a nyolcadik, kilencedik Sam Fett és a Sleep Tonight, most pedig egy vidám olasz DJ Alex Kenji és a Bambolé az ötödik.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a Rádió 1 top 50-ben is, a top 10-es listánk pedig ezen a héten, hát mutatom, hogy hogyan is állt össze, a 10. Loy és a nagy Rádió 1-es kedvenc tőle, a Get Lucky.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
7: Úgy is lett.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
8: És ez?
7: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
11: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Putin tovább. Micsoda zene érkezik. Esküszöm nektek, ő egy nagyon híres DJ. Nagyon sokan szeretik, nem csodálom, jó zenét csinál és jó bulit. Sőt, az egyik buliban, képzeljétek el, ő hozott egy kisgyereke. Igen, van egy kis gyerek, 2-3 éves, és ott volt a DJ pultnál, és ugrott egy nagyot, mikor az apa dolgozott. De jó, úgy hívják őt, hogy Fischer, és a legújabb dal tőle, Rain. Higgyetek nekem, ez egy minőségi zene. Szóval, ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni. 19 óraig mixelek nektek az igazi majságereket, sok a zene, kevés a duma, most nem beszélek. Sziasztok! Ez egy kicsit visszajövök később, jó? Fischer Rain!

0: kettőtöket között. Úgyhívják ott Blondish, és itt van ez a szuper dal tőle, Never Walk Alone. Micsoda jó szám címe, ugye? Magyarul nem leszünk egyedül. Ez egy jó. Blondish, ha egyszer itt voltál, mondd meg, hogy ki vagy, és kit hallgatod.
1: Hi, this is Blondish, and you're listening to

Lé és szeretni. Shine, ez volt a szem címe. Oh, érkezik megint egy jó kis nyári hangulat itt az After Party Show Summer Edition. Mert igen, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi majslegereket, megszakítás nélkül. Csak egy kicsit beszélek. És elmondom, mi jön, oké? Okay? Ken Nass és Zikoval együtt a szem címe egyszerű Samba. Szóval érkezik egy kis brazil hangulat itt a Rádió Egyen. Jó lesz nektek? Jó? Oké. Okay. Jó hírem van, 12 percig nem beszélek, csak mixelek. Allez, up, kukikám!

0: Hype és Ferrari. Hamarosan újra mixelek nektek az igazi mai slágereket 19 óraig, és jön Hertz Pepe Disco Machine elégütt, a szem címe Wonderful Life 25.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
3: A rádió egy legújabb őrülete. Visszatér.
2: Jön.
3: Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
6: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
7: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
8: Svájci precizitás minden egyes csészében.
9: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
8: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
9: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
8: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
10: Műszaki végzettséged van? A laborban is otthonosan mozogsz? Akkor figyelj! A Holcim Magyarország laboratóriumi technikust keres a Királyegyházi cementgyárba. A te feladatod lesz a gyártás ellenőrzése, a mintavételek megszervezése és a cement fizikai, illetve kémiai vizsgálata. A te precíz munkád a garancia arra, hogy csak is kiváló minőségű termék hagyja el a Királyegyházi cementgyárat. Amit kínálunk, stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
11: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel.

reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Csak igazi mai sláger megy. Második órául mixerek nektek az igazi mai slágereket az After Party Show Summer Editionben, amik szép. És ahogy mondtam, érkezik Hertz és Purple Disco Machine elégült, a szem címe Wonderful Life 25. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást. Hangerő maximálisan. Budizunk tovább, nincs mese. Jó lesz? Jó lesz, Kuki.

felejtem, hogy gyerek volt, mikor olyan zenét csinált a rögtön világ sláger lett. Úgy hívják, hogy Martin Garrix. Bizony, itt a legújabb dal tőle, a szám címe Butterflies. És mi volt az első nagy zene tőle? Emlékeztek? Elmondom, Animals. Ugye? Ugye? Azóta nem kisfiú, hanem felnőtt ember, és világsztár DJ. Ennyi. Martin Garrix, Butterflies, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Itt az FM.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
3: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
4: 10 éve futunk együtt a jó ügyért. Idén ősszel újra vár az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünnepeljük a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülünk. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss velünk a Holcim Királyegyházi Cementgyárától, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszköz vásárlását. Nevezz szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
5: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

9 óráig, és ahogy mondtam, érkezik az Isteni Szigera és az MC Man Riptide. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, köszönöm szépen, hogy velem vagytok, jó lesz, higgyetek nekem, ne tessék csinálni semmit, csak lazulni és érvezni az a jó kis After Party Show Summer Edition.

Ian, fedogozește Ion și Chierul Teleg. Apa, érkezik ezen kis francia duo DJ. Szeretjük őket, tényleg aranyosak. Egyszer itt voltak a stúdióban jó pár évvel ezelőtt, jó kis riportot csináltunk együtt, jönnek a Offenbach és a szám címe Wasted Love. Hirdetek nekem, jó lesz, utána jönnek

0: igazi ma is leger megy, élő kívánság műsor, szóval tudtok mostantól telefonálni a 0620 311 111-re, és hamarosan újra zenélünk érkezik Taylor Swift. Ah, a Polite.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világ történelemben először a reggel

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gálapiros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi?
6: Ne!
7: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu. Úgyis te...
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
11: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
2: Én engem annyira nem vonz, megmondom őszintén. Mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
12: De melyik végét? De hova?
11: Hova csatlakoztassam?
2: Hülyén üldögélnél.
12: Mondítsuk meg, te szívesen látnál bennünket tűzoltó egyenruhában.
11: Ó, de csak félmeztelenül.
2: Na. Igen? Igen. Egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-olt dolog?
11: A szexi. Oda áll, ahonnan te elmenekülsz, hát oda megy. Igen. Ő egy hős. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
2: A szexi tűzoltó naptár, igen.
11: Igen, általában kiskutyákkal.
2: Elmondom vagy... neked, annyira igen, nem tűzoltó.
12: Igen, valószínűleg az van.
2: Valószínűleg biztos, hogy nem a New York-i tűzoltó.
11: Ezek tűzoltók, összeleten.
13: A Highlanders-es fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fején ilyen képek
2: igen,
13: vannak.
2: Igen, neked csipennél fiúk érted? Vannak a fejed, de tűzoltó ruhában. Juli, az nagyon más.
11: Nem, ne haragudjatok. Vannak jóképű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
2: Megcsináltak a gyárban.
11: A gyárban,
2: igen, igen, igen, azok tök jó arcok
11: voltak.
2: Lett
11: még egy egyébként, most annak van folytatása is, lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
2: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKM ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például hozzá, hogy ott vonulnak a stewardessekkel?
11: Úgy rábíznám magam. Keveseknek adatik meg az, amivé ő vált.
13: Ebben ott rengeteg munka.
11: Igen.
2: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
13: Pilóta, mi?
2: Persze,
11: pénzügyőrség. Csillog a szemem.
2: Magyar Honvédség, semmi.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
14: Rádió 1-en.
1: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.
1: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A kívánság műsor elkezdődött, döt, visszahangzik minden. Gyerek, csináltam. Na, jó van, kívánság műsor van, a túlsó végén kit köszöntsünk. Halló.
2: Szia, Kuki, Alice vagyok.
1: Alice, de szép neved van, ez egy francia név, ezt tudtad?
2: Nem is tudtam, ezt nem tudtam.
1: Mondjuk Alice, francia hangzik, de francia név, ezt nem tudom, de jó hangzik. Alice, vagy Alizé, vagy Alé. Na, mit szeretnék enni tőlünk, Alice?
2: David Guetta-tól az I Don't Wanna Wait című számot.
1: És mit nem akarsz várni? Mesélj nekem.
2: A munkát holnap, meg hogy elkezdődjön a szeptember.
1: Ja, nem akarod ezt várni. Mondjuk szerintem nem vagy egyedül benne, de hát na, nem sokára karácsony.
2: Igen, lehet, hogy jobb, ha már arra készülünk inkább.
1: Jó, szóval ez lenne az üzenet?
2: Igen, mindenkinek, akinek most ez nehéz lesz kicsit, ez a szeptember és a kezdés.
1: Jó, oké. Rendben, köszönöm szépen a telefont. Kis info, még mindig augusztusban vagyunk, jó? Csak holnap után lesz elsőjén. Szóval még augusztus van, érezd jól magad, jó? Alice.
2: Köszönöm szépen.
1: Igazán nincs, én köszönöm a telefonáltal. Nagyon megtisztelő volt nekem. Köszönöm szépen.
2: Köszi.
1: Szia. Na, allez, érkezik David Guetta. I don't wanna wait. One Republic elégütt.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kelemes estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk! Hát a fiataloknak jó pihit, holnap is, mert kedden iskola. De jó tanulni, ez egy jó dolog, tényleg viccen kívül. Legyetek mindig jó tanulók, én ezt kívánom nektek. Na, de most kívánságműsor folyik nálunk, kit köszöntsünk? Haló, haló!
2: Szia, Laura vagyok.
1: Laura, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok, fáradtam egy kicsit, de minden oké és rendben.
1: Nem tudom, holnap dolgozol, vagy pihi, vagy szabadság?
2: Nem, holnap már munka van.
1: Munka van.
2: Már munka van, igen.
1: Kitartás neked. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Lojtot szeretnék egy számot kérni.
1: Jó, nagyon jó, a szám címe Golden Summer. Ez nagyon jó, ez elég újabb, remélem, hogy tetszeni fog neked. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, akit szereti, és legfőképp magamnak.
1: Na jó, van, oké, rendben, hát akkor köszönöm szépen a telefonodat, és kitartást kívánok neked, holnapra, jó a munkahelyen,
2: köszönöm,
1: jó?
2: Köszönöm szépen, további szép napot.
1: Neked is, ciao, ciao, szia, szia. Érkezik Lloyd, tényleg, elég újabb dal tőle, Golden Summer, itt a rádió, jön a hol, csak igazi, ma is legyen, megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Hamarosan újraindul a Rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió egy konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1-en.
1: Megy tovább a kívánság műsori. Danunk, igen, a 0623111-111-re tudtok kérni a Delt, mint most kicsoda. Halló, halló!
2: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Mi újság? Hogy vagy?
2: Most már végre 27, volt a hetünknek. 4 napot zoltunk le egymás után.
1: Szóval sok volt a munka?
2: Most igen.
1: Most pihi?
2: Ma igen.
1: Jó van. Közben mit szeretnél kenni tőlem?
2: Egy jó kis Metzger
1: Viktóriát. Jó van, oké. A legújabb jó lesz?
2: Jó, persze.
1: One Kiss, ez a szem címe. Kinek szeretnéd külön ezt a kis puszit?
2: Anikónak, Ninkinek, Übinek, neked, családodnak, kis szereti.
1: Oké.
2: Persze, Szikről Tamásnak.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Van egy jó hírem, hölgyeim és uraim, búcsúzok, mert érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től érkezik Juhász Geri. Mielőtt közelebb jövő héten találkozunk szombaton, a fiataloknak kívánok nektek sok-sok sikert az iskolához, jó, mindent beletessék tanulni, ez egy fontos dolog, jó? Oké. Kuki voltam, kívánok nektek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, és búcsúzom Calvin Harris-szal együtt, a szám címe A Need Your Love. Szép estét!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
2: A rádió egy legújabb őrülete visszatér.
1: Jön.
2: Újra jön a rádió egy konténer.
3: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy. És a másik része.
4: Jaj, ne. Most tényleg rúgjuk ki az Atist.
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
1: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balástól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: DJ Juniorral, Hangai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Ladies and gentlemen, madame, három adat messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a rádió egy csak igazi mai slágerem, egy diszkosít rádió show, DJ Juniorral és velem, Hambai PG-vel, ezen a vasárnapon is Bárány Attila távol marad.
5: És köszönjük mindenkinek a színfesztiválon, aki ezen a héten velünk tartott, a rádió egy stage meg a rádió egy stégen, fantasztikus volt. Én egyébként félőben vagyok, mert jelenleg itt Budapesten Made in Italy partin játszom.
4: Jennifer Lopez és David Guetta közös lemezével kezdjük, és ezzel kívánok mindenkinek kellemes rádiózást itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger, mert ez a diszkosít rádió show.

0: Ez a rádió egy esti showja, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrián színnövő diszkos, itt Hamai PG Mixel, én pedig DJ Junior vagyok, és én félőben vagyok, mert Made in Italy Party van Budapesten, ott játszom éppen, de nem tudom, hogy tegnap megköszöntük vagy sem, talán ha jól emlékszem megköszöntük, ha nem, akkor itt az alkalom, hogy megköszönjük a balatoni Bobnak is, mert hogy fantasztikus volt a diszkos itt Legends, a 25. születésnapját ünnepelte ez a bizonyos helyszín, és ezért meghívtak minket oda játszani 4,5 órán keresztül egy délutáni induló eseményre, és kora este vége is volt. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a meghívást.
1: Mindenféleképpen köszönjük, és hogy megköszönte te, és én is köszönöm, hogy mindenki ott volt a színen, a rád egy stage-en, és jól érezte magát. Tényleg maga az aréna és a stage is nagyon jó volt, ugyebár délután és este is hatalmas bulik voltak. És hát én köszönöm a szombatot Érnek és Szlovákiának is. És már is megyünk tovább. Na, egy Imán Angel koronggal jön a Drive Me Down, itt a rádió egyen csak igazi mai slágermegy a Diszkosit Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Bárány Attila nélkül diszkosít Radio Show DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
1: Én egyébként még szombaton Bogácson is voltam, és az is fantasztikus volt a nyárzáról. Köszi szépen, soha nem játszottam még egyébként ezen a helyen.
0: Fú, nagyon jó.
1: Nekem is újdonság volt, és nagyon jól éreztem magam, remélem jövőre újra hívnak. Most pedig Made in Italizok éppen Budapesten, egy nyári nyitott szórakozó helyen. Erről majd holnap fogok beszélni természetesen bővebben, hogy milyen volt ez a bizonyos buli.
0: Jövünk Argyival, a görög istennel, és természetesen az ő lemezeit itt a Diszkosít Radio Show-ban még nagyon-nagyon régen én kezdtem el játszani, és most egy olyan mondhatni ellopott felvétellel érkezem, ami még nem jelent meg, egy pici részlet kikerült belőle, és össze tudtam rakni egy olyat, hogy tudjam játszani. Jön a 2000, nem tudom hányas, mert az sem biztos, hogy lesz ebből hivatalos megjelenés. Egy biztos, hogy az Argy csinál, David Guetta és Chris Willis szenzációs dalára, a Just a Little More Love-ra egy egészen Argy-s remixet. Na ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Radio Show-ban.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai slágermegy és diszkosit rádiós, ezen a héten egyébként kétharmadban voltunk, a Hamvai meg a Junior, a Bárány nem volt, de reméltek jövő hétfőtől már újra együtt leszünk, és hát kérem szépen beindítjuk az őszt. Én egyébként csak szombaton játszom a jövő héten, viszont akkor egy szlovákiai eseményen fogok pörgetni 2 órán keresztül, oda várok majd mindenkit nagyon szeretettel, közel van egyébként Nové Zámkihoz, Érsekújvárhoz ez a bizonyos helyszín. Az ottani esemény Zsitva Besenyőnek hívják, ennek a szlovák nevét nem tudom, de nem is kell, hiszen minden magyart várok majd oda.
1: Most pedig érkezik ma estére a második, Imál Angel Korong, ugyebár Gangó Bernadett, egy magyar producer, aki egyébként Lelki Hiller, és Angliában él, de hát magyar származású. Csinált egy világslágert, és szerintem ez lesz minden idők második legerősebb dala, amivel most érkezünk. Itt egy Messengers Melodic Remix, az I'm Alive volt, a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi, ma is sláger megy, vasárnapi diszkosít Rádió Show DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel, méghozzá Bárány Attila nélkül.
1: Mondtam ezt a zsitpap versenyőt, igen, hogy egészen 9-11-ig játszunk majd jövét szombaton, és utána majd elfelejtettem, hogy rohannom kell, mert Dani barátomnak lesz az esküvője, és az esküvő afteren, lehet, hogy egy-két külföldi számot föl kell majd tennem az ottani fiatalságnak, úgyhogy visszarohanok majd Magyarországra, és ott folytatom majd a bulit.
0: Most pedig jön egy kis rock and roll, ami mondhatni ritka vendég itt a Rádió 1-en, de nem tudom, valamiért ez nekem már akkor is tetszett, amikor kb. 2 évvel ezelőtt kihozta Armin van Buuren, de valahogy nem kapott el az a verzió. Ebben viszont nagyon imádom Melodic, rövidre vágtam, jön Van Halen és a Jump itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkosít Rádió Show-ban.

Ez a rádió egy esti sója, a diszkosít rádiósá, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrén színű zenékkel. Ma én egyébként azért nem vagyok itt élőben, mert Made in Italy bulin játszom olasz slágereket, éppen DJ Junioros moda természetesen, itt Budapesten a Kopaszi kerten, a nyári nyitott szórakozó helyen, de holnap este már szerintem újra 3D-ben van a diszkosít, és akkor újult erővel jövünk vissza élőbe. A következő felvétel egy olyan, amelyet játszottunk a Kossuth téren, egyes információk szerint több mint 90 000 ember volt ott a téren és a közbűső utcákon nézve és hallgatva minket, ugyebár Imal Angels és a Messengers léptünk fel együtt. Na, most a Messengers érkezik, Imal Angel minden idők második legsikeresebb dalából, ami a Bad Times. Ez szól most itt a következőkben a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a diszkos.

0: Rádió egy csak igazi, ma is láger megy, jó társaságban könnyen elmegy, vége a vasárnapi diszkosi trédősónak, bárjátul a nélkül, aki elméletileg holnap már velünk lesz, és hát hosszú idő után mondhatni, beáll a rend, és hárman leszünk. Egy biztos, hogy most DJ Junior és jó magam hanvai Pici búcsúzunk.
1: Én az a búcsúzom, hogy Made in Italy a Budapesten, ezért nem voltam élőben, viszont erről majd fogok beszélni holnap este itt a Rádió Egyen, hogy milyen volt a rendezvény. Aztán a jövő szombaton Szlovákiában játszom a Zsitva Besenyőn, ez egyébként Érsekújvár mellett található, és este, ha jól tudom, akkor olyan 9-től 11-ig pörgetek, és egyébként még DJ Hori kollégámat is elviszem magam, után viszont rohanok Dani barátom esküvőjére, és ott fogok játszani majd az after partin. Amit meg akartam mondani, és ezt el is felejtettük, de jövő héten szénén fogjuk tolni, meg a következő héten is, hogy szeptember 12-én Szombathelyen lesz a következő diszkosít Legends Party a helyi klubban, mindig szeptember elején szoktunk oda érkezni, most is nagyon várjuk. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, az új klipek is, és még folyamatosan töltök föl. Ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, hambai PG voltam, köszönöm az elmúlt hetet, köszönöm az elmúlt nyarat, bár holnap még azért elbúcsúztatom, mert tényleg életem egyik legjobb nyara volt, és nagyon durva élményeket élhettem át mindenféle fronton. Jövő szombaton Budapesten, tetőtől talpig Fehérben várok mindenkit sok-sok szeretettel egy romos kertben, és hát ezzel

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Milyenkor vasárnaponként sem pihenünk? Isteni dance és house zenékre számíthatok. A legjobb magyar DJ-ktől Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox! Csapjunk bele!
1: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott, és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Lady-re, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe, itt a rádió, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Pussi, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem 11-ig Wilcox elemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban.

0: Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Oceannál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül, ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight, itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban.

0: például Robin Schulz, Lost Frequencies vagy éppen Fisher, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, tele lesz friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
2: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a

0: Milyen fantasztikus zenét gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyarára, ez volt a Libidol vasárnap este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, tajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében, itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show-ban.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Phil Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackért és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, fülbemászós, táncolós, tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Együtt közös dalban Fisher és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik a Tujamo féle Boo, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készült 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: Martin Garrix és Ed Sheeran 10 év után végre befejezték és kiadták ezt a szenzációs közös dalt. Ez volt a Repeat It a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé. Maradjatok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Burizmár Idiósóban a Rádió 1-en.

Brazil producer ezúttal is hozza a jellegzetes bass house műfajt, amit egy markáns Dutch ikletésű hangzás tesz még erőteljesebbé. Ez jön most itt a Birdies My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: Itt a Rádió 1-es World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Bricklake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzásai rendkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Seinfeld fantasztikus Coldplay feldolgozása, Rosalind vokáját hallottátok benne, ez volt a Heart Like Mine, vasárnap este, World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a Holland Prutter GLV Chemical Days című zenéjét hoztam, ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát! Szép álmokat! Ciao!

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hát vannak ilyen törvényszerűségek a jelenben, hogyha VB himnusz, akkor Shakira. Az idei foci VB szervezők nem akarták a véletlenre bízni a dolgot,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Újdonság, most Martin Garrix-től és Ed Sheerantől a rajongók évtizedeket vártak erre a dalra. Repeat it.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió

Na, pörögjünk fel, Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Játszok egy újdonságot most Robin Schulztól, ami pont így a nyár végére éred be. Better Times az igazi mai slágerek között.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Augusztus 31-e van, nem akárhogy búcsúztatjuk az idei nyarat. Sebestyén Balázs nem megy haza délelőtt 10-kor. A hallgatók ki

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.